0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió, mindig veled!

0: már senki sem.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Akinek

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: Ha ez a sláger egy autó lenne, a piros lámpánál is padlógázt adnál. Forrás Rádió! Mindig veled!

Hangerőt fel, mert a jó zene nem hal. Forrás Rádió. Mindig veled. It's so lovely when it's sunny.

0: javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Hétvége megnyomom. Ó, péntek a szombaton. Ó, a parti a temet.

0: kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Jó reggelt mindenkinek. Szeptember 20-a vasárnap van. Hát mondhatod, hogy már az ősz első hónapjának a felén is lassan túl vagyunk. A mikrofonnál Bálint Lászlóval ezen az őszi napon azért mondhatod, hogy nem szomorkás, hanem inkább indián nyaras hangulattal folytatjuk és kezdjük. Rögtön már is itt van a Bounce. Tarts velem!

aki vasárnap reggel korán kell, mondjuk, mint akik most teszik ezt ebben a pillanatban, és ugye, tényleg mi számít koránkelésnek vasárnap? Ez egy nagyon jó kérdés. Minden esetre, hogy tegyük, feltételezzük azt, hogy ez most az, annak ez lehetett akár, hát nem az éden, de akár az is. Fogalmazunk úgy, hogy lehet nézőpont kérdése leginkább. Az iménti dal viszont ettől függetlenül Éden címet visel, mégpedig Metzger Vikivel, Nagy Bogival és Miss Mooddal, egy igazi csajos kis kollab. Itt a Forráson ezt hallottátok az iménti percekben. Közlekedési információkat persze továbbra is fogadunk tőletek, mert hogy ebben az órában azzal is foglalkozunk. 0620 98 98 et. Itt a következőben pedig Eligia zenél a következő dal, nem más, mint a Remember Me. I want you to get together.

Take My Eyes of You, I Love You Baby és hasonlóak. Folytathatjuk a sort úgy, ahogy nekünk tetszik. Ti a Forrást hallgatjátok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, továbbra is Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is hozok nektek majd még jó és kiváló és mi több ellenállhatatlan slágereket. Ha, ahogy mondtam nektek, a közlekedési infokkal hamarosan foglalkozunk, előtte viszont hazai kedvencek közül Lotfi Beggy és Burai Krisztián dalát idézzük fel nektek. Immáron 6 évvel ezelőttről hihetetlen, de ennyi idős, A háborgó mélység 2.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az M1-es autópálya információi lényegében a szokásosak, nem változik sok minden, sőt, mi több, leginkább semmi. Amit viszont látunk a jelenlegi forgalmi helyzet alapján, hogy egyelőre nyugis minden, de hogy azt azért nagyjából vasárnap reggelenként meg lehetett szokni, kisebb torlódások a terelések környékén, ettől függetlenül még mindig észrevehetőek, de hát ez a hétköznaphoz képest abszolút a nyugisnak mondható. Hogyha 0620-9785-re pedig elkülditek a ti meglátásaitokat a közlekedés kapcsán, akkor természetesen azt mi továbbítjuk, és egyben nagyon szépen köszönjük nektek. Balesetmentes jó utat, vigyázzatok egymásra!

Holiday, hát van, akinek az, van, akinek nem. Minden esetre Chris Van Dutch, Charmin Corsi és DJ Old itt a Forrás Rádióban. Mindig vele csak snágerek el. Vasárnap reggel van. Próbál mindenki éledezni. Egy picit talán még az én hangomon is érződik. Hát ilyen ez a reggeli műszak, ugye? Na de, mi van még itt? Rengeteg snáger ébredéshez, például Nioval, vagy éppen a Stargate-tel. És persze beszélünk még Kashmirral is, vagy éppen ő inkább velünk a Wild Ride-ot elhozza itt a Forráson. Természetesen most is a hétvége hullámosszain. Úgyhogy tényleg nem menjetek messzire. Hamarosan megelég a hírek is érkeznek ráadásul. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ebben az órában is. Sőt, mi több, itt a Forráson ma itt hallhatjátok a hírekben, úgyhogy abszolút érdemes.

Tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: Az első óra ilyen gyorsan véget is ért, itt a Forráson pedig Mark Amberrel folytatjuk, mindjárt jön a Closer to Me, előtte pedig itt jön az infokkal, a dalból pedig mutatom a részletet, figyelj!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
2: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8 óra, szép reggelt kívánok! Elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét, megjelentek a részlet szabályok a dízel üzemű személygépkocsit használók támogatásáról. Nem lesz ügyfélfogadás holnap a tatai kormányablakban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormányrendelet értelmében. A támogatásra főszabály szerint az jogosult, aki 2026 január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Azok is jogosultak lehetnek, akik január 1-e után váltak üzemben tartóvá vagy szereztek tulajdont, amennyiben a rendelet hatályba lépésekor megfelelnek a feltételeknek. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök Pécsen. A kormányfő a Tiszapárt elnöke őszi országjárásának második állomásán a Baranyai Vármegye székhely 48-as terén úgy fogalmazott, ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kis részét. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek fontos feladata, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, miként tudják ezt az intézményt szépen lassan nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani, tette hozzá Magyar Péter. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal tatai járási hivatalának tájékoztatása szerint a tatai járási hivatal kormányablak osztályán szeptember 21-én, azaz holnap, informatikai korszerűsítés miatt ügyfélmentes napot rendelnek el, így holnap tehát az ügyintézés szünetel. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága szeptember 21-e és október 2-a között a hentes üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugta és számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Ma eleinte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők szűrhetik helyenként a napfényt, délután egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, de csapadék napközben nem várható, helyenként megélénkülhet a szél, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, sziasztok! Ez itt a Forrás hétvége, a mikrofonnál Bálint László halljátok. Egészen egyig leszek veletek, amikor is majd így és Roland átviszi a stafétát, és természetesen hozza nektek a kihagyhatatlan zicsereket, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani, mint ahogy most is, Mark Amborral és a Closer Tomivel folytatjuk.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Nézz, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: remény.
1: Csak slágerek itt a Forráson a hétvége folyamán is. Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ígérem, jövő héten már visszakapjátok Andit. Sőt, jövő héten szombaton ketten mi azért közösen fogunk itt valamit csinálni délután, amit még egyelőre nem árulok el, de akkor is érdemes lesz majd velünk tartani. Szóval, mielőtt még azért az a következő szombat elérkezne, amit így vasárnap reggel talán még annyira nem várunk, mert azért még mégiscsak kielvezni az ember a vasárnapot, elmondom nektek, hogy viszonylag jó idő várható a mai nap folyamán. Egyelőre úgy néz ki, hogy teljes mértékben napos időnk lesz egész délután, úgyhogy tényleg egész jól tudjuk tölteni majd ezt a napot. Délután, este, késő délután mondhatni, hogy azért már picit felhősebb lesz az idő, de eső egyelőre nem várható, úgyhogy tényleg kellemesen lehet töltekezni ezen a vasárnapi napon. Úgyhogy hozom hozzá slágereket, Tate McRae-vel itt a Tit for Tat, illetve Minelli és mindjárt a Heart Instructions-szel.

0: otthon ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plus Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
6: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jamadur szólt az iménti percekben Elel Junior, Azi és Farkas Pisti közöse, ti pedig a Forrást hallgatjátok csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig üzenni is lehet majd 9 órától kezdődően, hogyha van ilyen üscsi, amit továbbítanátok, akkor nyugodtan 0620 978 978 5. Addig is nem megszakítva ezt a reggeli lendületet, amit most már így egész jól felvettünk, hát menjünk is tovább ugyanebben a hangulatban, na, a picit lazítsunk is majd. A Life is a Rollercoaster, ez szerintem Ronan Keating egyik, ha nem a legnagyobb slágere, és a pont egy kis lazítós nóta. Előtte viszont itt van a Chasing Paradise 2025-ből, csak hogy még a lendületet picit fent tudjuk tartani Kygóval és a One Republic-kal.

benneteket már belebegtettem az imént, nem véletlenül, mert hamarosan elérkezik az a 4 óra, amelyben ti tudtok üzenni 0620 978 985-ös SMS és Viber számunkon, és miközben ezt teszitek, kiváló slágereket hallgatunk főzéshez, készülődéshez, sőt, mi több, hát ti magatok is megírhatjátok, hogy éppen mit tesztek, vesztek éppen a vasárnapi reggelen, 0620 978 985, és Olivia Dinnel pedig ezzel a lendülettel folytatjuk is. Itt van a szó, easy.

0: A Balatoni nyár egy jól ismert sláger, és azt hiszem, hogy ezt aztán tényleg senkinek sem kell bemutatni, az iménti percekben pedig ezt hallhatnátok itt a Forráson. A következőkben pedig üzenünk és persze hozzuk a slágereket. Félix Karccal és Fion következik a Ruéjjel, ne menjetek messzire!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 9 óra, üdvözlöm Önöket. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. Ma országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Új kőkori csontsípra bukkantak Észak-Macedóniában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton a honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány.hu-n olvasható közleményben azt írták, az utalványból széles körben vásárolhatóak termékek, az iskolai felszereléseken, papírírószeren kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztő játékokra is fordítható a támogatás. A kormány szombaton arról tájékoztatott, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. Az utalványokat 2027. március 15-éig lehet majd levásárolni, az átvett utalványokat pedig a kereskedők 2027. május 15-éig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál. A közlemény szerint, akik adminisztráció hiba miatt nem kapták meg a támogatás első 50 000 forintos részletét, ők pótlólag megkapják azt. A pénzügyminisztérium szerint 6642 jogosulthoz nem jutott el a támogatás a magyar államkincstártól, írták. Új kőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai Kokhev-Kamen régészeti lelőhelyen Kratovo közelében, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek, egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbá agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A régészek szerint az ilyen tárgyak rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából. Ma országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel, változatos eseményekkel és több helyszínen máskor nem látogatható terek megnyitásával várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. A tatai Eszterházi kastélyban a résztvevők olyan területekre, köztük a kiskastélyba és a kastélykertbe is bepillanthatnak, amelyek csak korlátozottan látogathatók. A mai események díjmentesek, egyes tárlatvezetések előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részletes kínálatról és a részvétel feltételeiről a nöf.hu oldalon, valamint a helyszínek hivatalos közösségi oldalán érdemes tájékozódni.
0: Időjárás.
1: Ma eleinte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők szűrhetik helyenként a napfényt, délután egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, de csapadék napközben nem várható, helyenként megélénkülhet a szél, délután 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Köszi az infókat, Kitti, szép reggelt mindenkinek, ez a Forrás Rádió. Csak slágerek a továbbiakban is, és a mikrofonnál még mindig Bálint Lászlót halljátok. Amit viszont tudok nektek ígérni, hogy az üzenetekkel foglalkozunk, továbbítjuk, úgyhogy nyugodtan írjátok meg a 0-20-98-98-5-re, hogy kinek, s mit üzennétek. Folytatjuk Philip Carter-ral, itt van már is a The Way.

James Young és az Infinity itt a Forráson, csak slágerekkel. Melcsi azt üzeni a párjának, hogy nagyon-nagyon szereti őt, és nagyon-nagyon szeretné, hogyha mi hamarabb végezne a munkával. Hát ha munkaidő múlik, és nem a munka mennyiségén, akkor ez lehet, hogy picikét bajosabb, de remélem, hogy tényleg minél hamarabb sikerül majd ezt teljesíteni a kedves párodnak, úgyhogy hát kitartást. A következőben pedig Mr. Belt és Vizzol érkezik a folytatásban. Itt van a Don't Stop Lovin'.

0: picit visszatérünk természetesen a Buenos Morgenes reggeli műsorunkhoz, ahogy azt ilyen tájban megszokhattátok. És kicsit beszélgettünk Sólymos Ákossal arról, hogy mi történik akkor, hogyha az AI egyszer csak ilyen Skynet formájában fellázadna ellenünk. Úgyhogy egy kis kiberbiztonság volt a téma a héten a Buenos Morgenben. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ákos itt van, de még nem mutatjuk be, szóval ő még nincs itt. Az van, hogy az AI most aztán tényleg brutálisan legyop mindent. Az alapján, a cikk alapján, amit olvastam, aztán tovább mentem, megláttam egy másik cikket, és azt látom, hogy már kutató tudós emberek fognak össze, hogy mindenféle dolgokat kitaláljanak, hogy a mesterséges intelligencia ne törjön világuralomra. Na és ekkor jött meg az SMS Ákostól, Sólymos Ákos kiberbiztonsági szakembertől, hogy ő nem szabadította volna az emberiségre ezt a dolgot. És akkor kezdtem el tényleg aggódni, hogy itt nagyon nagy a baj.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szóval meghalunk?
3: Ez biztos előbb-utóbb.
4: Nem biztos, hogy ez miatt.
3: Egyébként azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia nem azért hat ilyen módon akár az emberiségre, mert ő konkrétan most itt ilyen gépeket fog lázítani, hanem hogy olyan dolgokra használják majd rossz indulatú emberek, amik miatt aztán egyre komolyabb incidensek lehetnek a világban.
2: Vagy ami engem még jobban aggaszt, és nem tudom, hogy ez igaz-e, és innen szeretnék elindulni, hogy akár saját magát is ráhergeli olyan dolgokra, hogy nem feltétlenül kell mögé az ember, hanem igazából ő fog majd olyan lépéseket megtenni, amik miatt nekünk kampó. És az a kérdés, hogy valóban igaz-e ez, és ha igaz, akkor megállítható-e még a vonat, amivel már nagyon száguldunk. És akkor itt hadd hozzam be a nyitó kérdést, ami először nekem felkeltette az érdeklődésemet, ugyanis olvastam egy OpenAI-os kísérletet, és majd kérlek, hogy te foglald össze ezt nagyon röviden, de ha minden igaz, akkor ott olyan feladatot adtak mesterséges intelligencia ügynököknek, hogy a feladatot mindenáron oldjátok meg, vagy mindenképpen oldjátok meg, és innentől kiszabadult a kísérlet a kezükből, kvázi nem tudták leállítani, visszafordítani, sőt, a mesterséges az kijátszotta az emberek által húzott falakat, kijutott a világhálóra, egymással kommunikáltak itt a különböző agentek, sőt, ha jól tudom, akkor volt olyan is, aki elkezdte maga után később eltüntetni a nyomokat, ami nagyon durva.
3: Igen, azt kell tudni erre az egészről, hogy maga a mesterséges intelligencia, ez az egész témakör, ez ugye különböző adatokon alapszik. És ezeket az adatokat az ember által előállított dolgokból, könyvekből, filmekből, mindenféle adatból szedte össze, vagy ezekkel tanították fel a különböző mesterséges intelligencia modelleket, ezért nagyon is emberi tulajdonságokat tud hordozni maga után.
2: Tehát akkor magával. Innen is fakad az, hogy például elsúnyogja a bűjeleket.
3: Elsimán, igen. Én simán tudom képzelni. A másik, amit mondasz, hogy ezeket a modelleket, ugye ezeket mesterséges intelligencia modelleknek hívjuk, különböző gyártók, piaci szereplők készítik ezeket, folyamatosan tesztelik biztonsági szempontból, hogy mennyire megbízhatóak, hiszen, ahogy te is említetted, az egyik legnagyobb probléma a mesterséges intelligenciával a kontrollvesztése az embereknek. Az, hogy akkora tudás halmozódott fel a mesterséges intelligenciába, hogy sokszor olyan dolgokra jön rá, amire az emberek nem vagy nagyon lassan, és ez miatt egyre inkább az látszódik, és ezért is volt az, hogy a vezető, most hívjuk AI-nak, nem akarom mindig végigmondani, hogy mesterséges intelligencia, tehát hívjuk AI-nak, az AI gyártók, a modell gyártók, azok egy kicsit így behúznák a féket.
2: De egyébként ők tényleg megijedtek?
3: Tehát én is most már 26 éve foglalkozom ezekkel a dolgokkal, és ilyet még nem láttam, hogy nem hurrá optimisták voltak a különböző tech cégeknek a vezetői, hanem inkább beparáztak.
1: Buenos Morgen, minden

Olyanok, amiket ismersz és szeretsz. Forrás Rádió. Csak slágerek. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Diana King is az I Say a Little Prayer itt a Forráson, csak slágerekkel. A következőkben pedig egy újabb üzenet, ezúttal Pistitől. Szevasztok, jó lenne, hogyha elmondanátok, hogy nagyon szeretem és imádom páromat, Klárit, akinek ezúttal is üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem, és én is hamarosan érkezem haza. Hát ez a vasárnap délőtti munka, ez úgy látszik egy ilyen kicsit ilyen közös vonás itt köztünk ebben az órában. Na de hát így van, hát munka nemesít, szokták mondani. Hát a dal meg egy picit ellazít. Super High és az Anywhere With You érkezik.

0: So, Sabrina Carpenter itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és ezen slágereket folytatjuk. Ray Dalton és a Blood Running jön mindjárt, Kitty és a hírek után.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
4: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veolia-nál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
3: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 10 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy felmérés szerint. Böde Csaba lesz a közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár, eladó Sophia Loren egykori római villája. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés is, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az egyik nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. A felmérés szerint Európában az elmúlt fél évben a tavalyi azonos időszakhoz képest 11% ponttal nőtt és elérte az 56%-ot azok aránya, akik a számlái kiegyenlítése érdekében hitelt vettek föl, vagy legalább egyszer hitelkártyával fizettek. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a közösségi oldalán közölte. Vitézi Dávid bejegyzésében méltatja a szakembert, aki az ELTE-n fizikusként végzett, majd biofizikából doktorált a Semmelweis Egyetemen. Ezután 15 éven át a pénzügyi szektorban a Morgan Stanley-nél dolgozott, és az elmúlt években már egy 30 fős nemzetközi csapatot vezetett. A közlekedéssel 25 éve foglalkozik, civil aktivistaként egyebek közt részt vett az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Eladó Sophia Loren egykori római villája az olasz főváros egyik legrégebbi útján található villa, a 60-as évektől hosszú időn át volt a most vasárnap 92. születésnapját ünneplő filmsztár és 2007-ben elhunyt férje Carlo Ponti producer közös otthona. Egy római kori bazaltbánya maradványaira épült és hatalmas kert veszi körül. A villát 2015-ben 39,8 millió euróért árulták, 3 évvel később már csak 19 millió euróért. Tavaly mintegy 26 millió dollárért próbálták eladni, jelenleg mintegy 20 millió euróért kínálják. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu ZRT idén is megszervezi az Idősek Hete programsorozatot szeptember 21-e és 24-e között. A megnyitó szeptember 21-én 18 órától lesz a Tatai Művelődési Központban, ahol Johann János Prímás és zenekara ad majd koncertet. Az idei programban szeptember 22-én az Estmoziban vetítik a Magyar Menyegző című filmet, szeptember 24-én délután pedig zenés előadásra várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos vagy gyengén felhős idő várható, elszórtan előfordulhat csapadék, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul. Hétfőn egy hidegfront hatására többfelé megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok is várhatók, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. 20 fok lesz a maximum.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: 10 óra múlt most már, jó reggelt, kellemes délelőttet mindenkinek, aki a Forrás Rádiót hallgatja, annak is, aki nem, csak hát ő ezt éppen nem hallja. Ez a Bibi. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, egészen egy óráig itt leszek veletek, és továbbra is lehet üzengetni nálunk. 0620 9789 ez az SMS és Viber számunk. Radaltonnal startolunk, itt van már is a Blood Running.

ez van. Tiden és a Follow the Flow közös rendben lesz. Itt a Forrás Rádióban egy újdonságot hallottatok, ez pedig még mindig a Forrás hétvége, lehet itt egy kicsit üzengetni a 0-20-98-98-5-ös, és itt teszünk most Zoli üzenetét, továbbítjuk. Szevasztok, kitartás a srácoknak és mindenkinek, aki éppen velünk van, és nekik szeretném üzenni, hogy pacsi, csak egy óra van hátra, legalábbis a gyorsak és ügyesek vagytok. Hát akkor gyorsaságot és ügyességet kívánok nektek, a következőkben pedig Romi és a She's on my mind forog.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és a Stars itt a Forrás Rádióban. Csak slágereket hallotok ebben a pillanatban is. Igen, bizony, és egy kicsit a Buenos Morgant is meghallgatjuk, ahogy azt ez időtájt szoktuk. Ezúttal jön a Zacskó Tolvaj néni sztoria.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Svájcban baj van, Svájcban, képzeljétek el, felpörgött a bűnözés. Mindig azt hittük, hogy ott biztonság és nyugalom van, de nem, a svájci hatóságoknak is mindent be kellett vetniük, ugyanis egy nyugdíjas nő elfelejtette kifizetni az acskót.
3: Bizony, az önkiszolgáló kasszánál beindult az acskó maffia, és az még hagyján, mert egyébként nyilván ilyen filléresétel gondolhatnánk. Na de! Mondjuk a részleteket.
2: Várj, ez egy zöldséges zacskó, ezt tegyük hozzá, tehát nem arról van szó, amit én néha elkövetek, hogy leveszek egy zacskót a pénztárnál, mert idegesít az, hogy a múltkor így kiszakadt, és mondjuk ne adj Isten elfelejtem kifizetni. Nem, itt egy olyan zacsi van, amiben tudod belerakod a répát. Tehát, hogy igazából régen ez még ingyen volt, most már ezt is be kéne ütni, becsület zacskózásnak hívják.
3: Becsület, te hívod,
2: igen. Szóval szakmában meg... így hívják.
3: Igen. A Berni Schönbühlben lévő Mikroszban vásárolt, hosszú volt a sor, ő meg sietett a fogorvos, és életében először választotta az önkielégítő kasszát.
2: Így, nagy baj, nagy veszély.
3: Nem is értem, hogy miért. Egyébként az egyik legjobb találmány a világon. De mindegy, 7 terméket olvasott be, nagyjából 24 svájci frankot fizetett, ami fogalmam nincs hány forint, de majd lehet, hogy Ádi megmondja, mert ő utána nézett. És kimaradt egy-két tétel. Az egyik ezek közül egy zöldséges műanyag zacskó volt, ennek az ára átszámítva 20 forint. Nálunk is valami ilyesmibe kerül.
4: Ja, 15.
3: 4 hónappal később rendőrségi idézést kapott. Először azt hitte, hogy átverésről van szó, de nem. A rendőrséggel megmutatták neki a bevásárlásról készült kamera felvételt, és hát egyrészt a zacskó, másrészt, legalábbis a hatósági iratok szerint egy közel 70 frankos marha hátszín is fizetés nélkül maradhatott. Ő ezt egyébként tagadja, azt állítja, hogy ő csak egy francia kolbászt vásárolt.
2: Na, hát azt nem tudom eldönteni, hogy most az a marha hátszín, amit ő szájban vitt ki az áruházból, az számít-e vagy nem számít, de az alapsztoriból, Kitty, te vagy a boltos. Nem, még jobb. Te leszel a svájci Miss Marple, tehát neked nyomoznod kell. Látod, hogy a néni elköveti a bűncselekményt, megvan kamerán a felvétel. Hogyan keresed meg a nénit? Mert ez 3 hónappal később lett meg ez a néni. Mit csinálsz te, mint svájci hatóság, hogy elkapd a bűnelkövetőt? 20 forint a tét, nem kicsi.
4: Hát...
2: Hogy találod meg?
4: Nem tudom.
2: Mi az első lépés? Hogy itt nem. Egy kép egy néniről, és akkor kiplakátolod, hogy az acskó tolvaj?
3: Az acskó tolvaj néni, és teleragasztjuk.
2: Te mit csinálnál?
3: Sömbült.
2: Te mit csinálnál? Hogy találsz meg egy nénit?
3: Hogy fizeted?
2: Átfordítom úgy, hogy meglegyen.
3: Készpénzben vagy kártyával?
2: Látsz egy jó csajt a boltban, és meg akarod találni. Másnapra megvan-e?
3: Hogy fizeted? Készpénzzel vagy kártyával?
2: Kártyával fizetett a néni, viszont nincsen hűségkártyája, tehát nem tudod névvel hozzákötni a kártyához.
3: Hát az oké, de hát figyelj, akkor a rendőrség megkeresi a bankot, kikéri a bankkártyás fizetés adatait, és már is összekapcsolja. Már is megvan a neve.
2: Látszik, hogy te már svájci gondolkodó vagy.
3: És nem, aztán... én csak szoktam nézni krimiket.
2: Tekesként betörsz a nénihez, mert valami ilyesmi történt, és bevitték szegényt, új lenyomatot vettek le, lefotózták.
3: És leteperem őt maszkban, és ordítva követelem, hogy adja ide az acskót. Hol van az acskó?
2: Nagyon durva.
3: Te és bűnöző állat.
2: 300 svájci frank büntetést.
3: Adok egy zacsit, ha te is. Te egy szuncot.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Adél és a Hello, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Hát akkor köszönjünk egy nagyot Kittinek, jó? Hello! Mert hogy jöjjön. Aztán pedig itt lesz velünk Kelce és a Gabriella című dal, mutatom.
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra. Jó napot kívánok! Felerősödhetnek a melegfronti jellegű tünetek. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán, civil véradás lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Majki Név Főiskolai Társaság szervezésében civil véradás lesz szeptember 21-én, vagyis a holnapi napon 14 és 18 óra között Tatabányán a Kóskároly utca 2-es szám alatt a civil központban. A Majki Név Főiskolai Társaság munkatársai várnak minden véradót civil szervezeti kötődéstől függetlenül. Ajándékutalvánnyal és kisebb ajándéktárgyakkal kedveskednek azoknak, akik ezen a napon, vagyis holnap segítő szándékkal nyújtják karjukat. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a melegedő időjárás hatására felerősödhetnek a melegfronti jellegű tünetek az érzékenyek körében. Fokozódhatnak a migrénes, fejfájásos tünetek, valamint gyulladásos és emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. Fáradékonyság, koncentrációs zavarok, vérnyomás, ingadozás és keringési panaszok előfordulhatnak. A több órás napsütés ugyanakkor kedvezően hathat hangulatunkra és közérzetünkre. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre és reggelente a réteges öltözködésre, tanácsolja az időkép.hu. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson, két gyalogos súlyos, a fogaton utazó három ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a Kossuth-Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésében az egyik fogat hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak és a fogattal együtt elszabadultak. A lovak a hintóval a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, majd egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntető eljárást. A Magyar Népmese napja alkalmából idén is megrendezi népmesemondó versenyét a Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár Tatán. Ezúttal a téma a varázslat. Jelentkezési határidő szeptember 22-e. Jelentkezni a rendezvény kukac.tatai-könyvtár.hu e-mail címen lehet. Minden kis mesemondót szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos vagy gyengén felhős idő várható, elszórtan előfordulhat csapadék, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul. Hétfőn egy hidegfront hatására többfelé megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporok is várhatók, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. 20 fok lesz a maximum.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel. Hello, Bello, 11 óra múlt. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és van még 2 óránk, amit együtt ölthetünk, és hát remélem, hogy ti is velem tartatok. Ha pedig üzenetet szeretnétek küldeni, akkor erre is megvan a mód 0620 978 978 5-ös. Ez az SMS és Viber számunk. Kecsállyal kezdünk. Itt van már is a Gabriela.

Jau és a tükörkép. Itt a Forráson csak is a legjobbakat hallgatjátok. 0620 978 978-5. Ez meg ugye az SMS és Viber számunk. Hogyha szeretnétek üzenetet küldeni, akkor persze itt megteltitek. Itt tett egyébként Robi is. Szevasztok, szép délelőttet mindenkinek. Mi éppenséggel most tesszük a nagy köröket az új autóval, és persze próbálunk közben másokat felújítani. Itt a haverokkal kicsit autószerelősben vagyunk. Kitartás mindenkinek, a képen munkában van, mert az egyik haverunk épp ezért nem tudott jönni. Neki üzenjük, hogy nem tudod, miből maradsz ki. Rejtélyes. Köszönjük szépen, Robi. The Weeknd féle Sacrifice, Peki, azt gondolom, hogy tök jó, mert hogy ő hozta meg a legnagyobb áldozatot. Hát elment munkába, ahelyett, hogy veletek lúgott volna. Na de, hát ez azt hiszem, hogy ettől még egy tökéletes alkalom lehet arra, hogy ezt a dalt meghallgassuk, ahogy a Benzoom Boom féle Sorry, I'm Here for Someone Else-t is, úgyhogy ne menjetek messzire, csak slágerekkel folytatjuk.

0: tudtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal.
3: Hozd magaddal!
2: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Bye-bye.

0: red flagekről azt hiszem, hogy igazából teljes mértékben tudunk beszélni, főleg, hogyha tindereztek, mint ahogy én is mondjuk, ugye, hogyha a hölgyek, ti is tudtok mesélni erről, akkor nyugodtan, de persze az urak véleménye is érdekel, milyen red flagekeket tapasztaltatok, addig is pedig hallgassuk meg a red flagekről szóló kis összeállításunkat az eheti Buenos Morgenből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Red flagekkel foglalkozunk így rögtön az óra elején.
3: Ezért hívtatok be mi.
2: Természetesen. Behívtuk az élő red flaget, Pistit. Nem, képzeljétek el, hogy állítólag vannak olyan, hát férfias megjelenésre utaló, ám de mégis red flag jelek, ami tudatalatt elriasztja a nőket 40 felett.
3: Ja jó, tehát hogy
2: még amit... csak én vagyok 40 felett, de te hamarosan belépsz, neked még van idő.
3: Én meg bármikor lehetek a 40 fölötti nők szakértője.
4: Egyébként Pisti egészségügyileg már közel 60 a Pisti, úgyhogy szerintem ő abban lesz jó, én meg lélekben vagyok nyugdíjas, tehát hogy szerintem ezzel tök jól megleszünk. Annyi csak, hogy akkor most olyan dolgok jönnek, amiket így kapásból szexinek, meg férfiasnak tartanak, de közben, hogyha mögé nézzünk, akkor igazából red flag?
2: Van, aki férfiasnak tart, meg van, aki menőnek tart. Na, mondom,
3: férfias,
4: de
3: ijesztő.
4: De mi, test szag?
2: Az, hát akár lehet növelni a listát. Az első a has, mint a világegyetem közepe. Tehát egy jó férfias has, amire sok férfi esküszik, ugye? Hogy az nagyon, nagyon jó. Hát állítólag azért női szemmel nézve mégsem.
4: De most izmos tekilaivó has, vagy sörhas? Tehát most pocak, úgy érted?
2: Miért van izmos tekilaivó? Tehát ez a te fejedben egy létező kategória?
4: De és van ez, aminek a
3: köldökében. Mit jelent a tekilaivó has?
4: Hát a köldökben öntött. Nem láttál ilyen lánybúcsukat?
3: Egyet se láttam.
4: Nem öntöttek még tekilát a köldöködbe? Pedig belefér fél liter.
2: Citrommal. Jó. Igen, szóval azt mondják, hogy 40 után a tesztoszteron szint évente körülbelül 1%-kal csökken.
3: Aha.
2: Ezzel párhuzamosan nő az ösztrogén szint, a zsír pedig elkezd lerakódni, és a sok férfi ezt azért úgy próbálja meg abszolválni, vagy úgy próbálja meg kommunikálni, hogy ez azért menő, meg férfias. Igen, hogy az apatest az menő, de állítólag a nők nagy része viszont ezt nem szeret.
3: Jó, tehát láttatok már bazilikákat, meg székesegyházakat, tehát hogy
4: mi lesz
3: minden remek mű felé kell egy kupola.
4: Mondtad, a tesztoszteron, nekem teszkoszteronom van, bármikor megtalálok bármit a Tesco-ban, az már nyugdíjasságomból jön?
2: De az jó egyébként, ha az van, mert akkor, ha kicsit alátekintesz, a legkisebb is számít.
4: Jó. Most az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy annyiban nem tudok egyetérteni, hogy például a Kittit meg annyiszor elmondta azt, hogy nem feltétlenül ez a kockahas az, ami számít, vagy nem baj, hogyha térben is van a kockának egy kis dimenziója.
2: Na jó, de ő életkorban is az apukákra bukik, nem hogy a testben.
3: Hát meg Kölcsei is megmondta, has, alkos, gyarapítsa, az a fényre derül.
2: Na, következő.
4: A hallgatóknak, akik még velünk tartanak.
2: Vézna irodai karok. A második red flag.
4: De ezt ki gondolja jónak?
2: Az izomtónus elvesztése. Na ez mondjuk be nem is felvetődött, hogy ezt van olyan pasi, aki ezzel flexel, hogy milyen vékony akarja.
4: Nézem, milyen vézna akarom. Látszik, hogy informatikus vagyok, sok pénzem van. De nem?
2: Nem tudom, ez nekem is fura. Azért gondolom, hogy ez így bedobom, mert azért van egy kép furcsaság ebben a cikkben.
4: Van ez az enterizom, ami látszik, hogyha sokat nyomja valaki az entert. Van ilyen is, vagy az irodában semmi olyan dolog nem követel.
3: Enterizom. Zseniális.
2: Szerintem. Sok programozó haverod van?
4: Na, amúgy igen.
2: Túl sok.
4: Igen. De hogy szerintem ezt senki nem tartja menőnek, a véznakarokat.
3: Szerintem se.
2: Ajde, egyszerre mondtuk. Igen, szóval egyébként az időskori izomvesztésnek van egy ilyen tudományos neve, ez a szarkopénia. Ez egy természetes folyamat.
3: Már megint ez a tegnapi téma.
1: Buenos Morgen! Minden hét

Üzengessünk egyet. Gabi így tette múltban, nemrégiben írtekünk egy üzenetet. Sziasztok, Ándinak üzenem, hogy imádom, szeretem, és hogy alig várom, hogy újra együtt legyünk. Egy hét múlva újra találkozunk, ő kint dolgozik Németországban, és hallgat benneteket, úgyhogy remélem meg tudtam ötletni ezzel. Hát nyilvánvalóan ő is tudja, hogy üzengetős műsor, de remélem, hogy ez a meglepetésen semmit sem csorbított, és egyébként ez egy nagyon kedves gesztus tőled, Gabi. Úgyhogy ettől, illetve ezzel együtt folytatjuk most Bántal és a Best Day of My Life című dallal, amit majd a Metcon és a Got a Little Drunker folytat, és hát érkeztet tovább. 2017-ből szól a dal, bármennyire sietetlen, ez már hamarosan egy 10 éves felvétel lesz.

0: West, Wolf és az Astronaut in the Ocean, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel. Véget ért ez az óra, kezdődik az utolsó, ami az üzengetéseket illeti, mert utána aztán érkezik I és Roland az Itzerrel, de addig azért még van időnk. Szóval mutatom Sombert és az Andrest, mert hogy Kitty és a legfontosabb hírek után ő jön.
1: Amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
7: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét, újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról, nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy felmérés szerint. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök Pécsen. A kormányfő a Tiszapárt elnöke őszi országjárásának második állomásán a Baranyai Vármegye székhely 48-as terén úgy fogalmazott, ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kis részét. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek fontos feladata, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, miként tudják ezt az intézményt szépen lassan nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani, tette hozzá Magyar Péter. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton a honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány.hu-n olvasható közleményben azt írták, az utalványból széles körben vásárolhatóak termékek, az iskolai felszereléseken, papírírószeren kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztő játékokra is fordítható a támogatás. A kormány szombaton arról tájékoztatott, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet majd levásárolni, az átvett utalványokat pedig a kereskedők 2027. május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál. A közlemény szerint, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg a támogatás első 50 000 forintos részletét, ők pótlólag megkapják azt. A pénzügyminisztérium szerint 6642 jogosulthoz nem jutott el a támogatás a magyar államkincstártól, írták. Európa lakossága körében nőtt azok aránya, akik a megelőző fél év során hitelből fizették a számláikat. Több a késedelmes fizetés is, de a többség még biztos benne, hogy az alapvető kiadásokat megengedheti magának, állapította meg az egyik nemzetközi követeléskezelő cég felmérésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. A felmérés szerint Európában az elmúlt fél évben a tavalyi azonos időszakhoz képest 11% ponttal nőtt és elérte az 56%-ot azok aránya, akik a számláik kiegyenlítése érdekében hitelt vettek föl, vagy legalább egyszer hitelkártyával fizettek. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága szeptember 21-e és október 2-a között a hentes üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugta és számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, de késő délutántól fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A csúcs hőmérséklet nagy részt 22 és 26 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Hétfőre viradóan egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz, napközben szakadozik majd a felhőzet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Kittinek köszi az információkat, kellemes delet, kellemes délutánt, jó étvágyat az ebédhez, és mindenféle fajta jó kívánságot hozzáfűzök még így az üzenetek utolsó órája előtt. Itt a Forrás Rádióban a mikrofonnál éppen Bálint Lászlót halljátok. Egy óra múlva zicser, de addig nekünk is van egy zicserünk, rengeteg slágert lejátszani. Szombőrrel kezdünk, ahogy ígértem, itt van már is az Undressed.

Tóth a Bigél és a Rabmadár, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Ezek csak slágerek itt a Forrás Rádióban. Ezen slágerek mentén pedig folytatjuk, mégpedig üzenetekkel. Timi üzente nekünk, hogy sziasztok, én azt szeretném üzenni, hogy kitartás mindenkinek, a kolléganőimnek, és persze otthon is mindenkinek, akik szintén dolgoznak, megnevezném őket, de picit nagy lenne a lista, így ezért azt mondom, hogy valami pörgőset, ha mellé tudsz rakni, akkor azt köszi. Hát végül is nem lehetetlen. A következőben például egy olyan dal jön, ami szerintem egy picit felpörgeti a tempót. Dientes, ez a dal címe. J. Balvin, Usher és DJ Khaled.

0: Egy kis visszatekintő, na náhogy a heti Buenos Morgan epizódokból, ezúttal a változás iránti utálatunkról fogunk beszélni, illetve beszéltek ezen a héten reggel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az, hogy én mennyire a változások embere vagyok, az abból is átjön, hogy például nagyon változatos a fekete póló szettem, tehát hogy ebben is, meg abban is, hogy az egy kiló sajt alatt mindig másféle ételek vannak.
3: Ez egyébként egy külön, én mondtam már nektek, ez egy külön játék lehetne. Facebookra, Instára mindig lefotózzuk, hogy Ádi aznap mit teszik, és találjátok ki, hogy mi rejtőzik a sajt alatt.
2: Na, de szerintem én nagyon nem. Én azt gondolom, hogy én nagyon nem vagyok az, bár mondjuk nyaralókból tényleg kipróbálok szívesen másikat, de én a visszatérős is vagyok, tehát szeretem a megszokottat. Pisti, végül nálad nem jutottunk dűlőre.
3: Hát én négyszer jártam Riminiben ugyanazon a tengerparti szakaszon, csak mindig cserélem az aktuális lányt, aki jön velem. Tehát hogy nagyjából így szoktam Riminiben járni
4: Olaszországban. Akkor végül is megvan a változatosság, csak hát ugye milyen tényleg.
3: Egy kicsit jó, más szempontból,
4: igen. Ennyi gremi nyaralni, na hát most értem.
2: De tök jó hely.
4: Nagyon, a temető mellett ajánljuk.
2: Figyelj, akkor most Pisti dilemma elé állítalak. Inkább minden nyáron máshova menni nyaralni ugyanazzal a lányjal, vagy inkább mindig ugyanoda menni nyaralni másik lányjal?
3: Ezt még én sem tudom. Erre nem lehet ilyen hirtelen válaszolni.
2: Megpróbáltam megfogni. Szerintem a teszt eléggé szórakoztató, szóval jó. Mondom a lehetőségeket. Amikor valami rosszul esik, akkor mit teszel? Megvárom, amíg lehiggadok, aztán elmondom annak, akiben megbízom. Inkább magamba folytom, nem szeretek terhet rakni másra, vagy azonnal kiöntöm a szívemet szinte bárkinek, aki éppen meghallgat.
3: Azonnal kiadom magamba, de nem feltétlenül mindenkinek. Igen. Tehát, hogy én egy D-opciót kérnék.
2: Jó, ez én nagyon jó.
3: Maradok a C-nél, az jó.
2: C, azonnal bárkinek.
3: Bárkinek kiöntöm a lelkemet.
2: Mikor panaszkodtál utoljára idegennek?
3: Idegennek? Tehát mi így a villamoson, hát, vagy
2: bárhol, aha.
3: Buszon, vagy a vonaton?
4: Ma reggel a kisboltban.
3: Igen.
2: Mit panaszkodtál?
3: Nem panaszkodtam, dehogy is. Nem.
2: Egy új ismerősnek mennyi idő kell, mire igazán megnyílsz előtte? Jó, akkor itt bejelöljem azt, hogy az első beszélgetésnél már mély dolgokat is megosztasz vele, Pisti. Most attól, akkor megcsináljuk veled.
3: Attól függ, hogy egy 40 éves férfi vagy egy 20 éves lány. Tehát azért nem mindegy a szituáció.
2: Igen, hát mindig is tudta, hogy pasik előtt könnyebben mennyi.
3: Igen, erről van szó.
2: Ha megkérdezik, valójában hogy vagy, mit válaszolsz? Mindent elmondok részletesen, akár könnyek között is. Az milyen jó fejember lehet, nem? Tehát ezt látjátok magatok
3: előtt? Szia, hogy vagy? Nagyon rosszul, és akkor így mondott hosszan.
2: Jó, egyszer amerikaiakkal ezt eljátszottuk, mert ugye mindig van ez a how are you, okay, fine, thanks, fine, vagy nem tudom, és mész tovább, és egyszer megválaszoltuk úgy igazán magyarosan hosszan, soha többet nem kérdezte meg az amerikai barátunk. Attól függ, mennyire közeli az illető, de igyekszem őszinte lenni, vagy még akkor is, hogyha éppen nem ez az igazság, azt mondom, hogy jól.
3: Én ez az az arany középút. Tehát, hogy én érted, hogyha nem vagyok jól, akkor nem fogok azt mondani, hogy köszönöm, jól vagyok.
2: Próbáljuk már ma ki, hogyha valaki megkérdezi, akkor válaszoljunk hosszasan.
3: De tehát, akkor valami nagyon konkrétat
2: emelj ki. Az isiászom kiújult, de egyébként ilyet?
3: Valami ilyesmit, igen.
2: Jó, akkor benyomom ezt, rendben. Hát biztos, hogy nem fogjuk megcsinálni végig, mert még van 20
3: kell járnom pisilni, de ezt leszámítva jól vagyok.
2: A hólyag problémáimat leszámítva. Köszönöm, jól.
3: Mondod a mosdóban való találkozásnál egy idegen embernek.
4: Ma hányadszor?
2: Pozitív lett a Covid-tesztem, de így is bejárok dolgozni, szóval derűsen. Mi ezt meg jobban? Ha visszautasítanak, miután már megnyíltál, ha félreértik azt, amit megosztottál magadról, vagy ha kiszolgáltatottá válsz valaki előtt.
3: Engem a pókok.
2: Ha valaki dicsér, hogyan reagálsz? Ó, a Pistinél tudom, még tovább dicséri magát. És többnyire, aki dicséri, az ő. És a körülötte lévő sírnak.
3: Hát a mástól nem kapom meg, figyelj.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: a föld.
1: Elkap a ritmus, többé nem ereszt. Forrás Rádió, mindig veled.
2: Dear God, I just

Casey Clyro és az Instant History itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. És képzeljétek el, hogy ebben az órában is még üzengetettek. Itt van például Csilla. Sziasztok, Ádinak szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem, és köszönöm szépen a születésnapi meglepetés neki. Én is szeretném őt meglepni ezzel az üzenettel. Remélem, hogy hallja. Én is remélem, hogy Ádi hallja. Csilla, én azt gondolom, hogy a következőkben hát tök jó lehet egy ilyen 2025-ös lendület. Mégpedzá Marcus és Martinussal. Jön a Wonder, mert hogy ez egy csoda, aztán TLC-vel és a Nose Clubs-szal is folytatjuk egyébként.

Gergő üzenete jön Little Mix és a Wings után itt a Forrás Erdőben egyfajta utolsó üzenetként. Sziasztok, drágámnak, Kittinek szeretném üzenni, hogy nagyon imádom, és nagyon szeretném őt meglepni valamivel a délután folyamán, úgyhogy ne menjen el otthonról. Újúj. Na reméljük, hogy tényleg mindenki otthon marad, vagy legalábbis Kitty otthon marad majd. A mi Kitting minden esetre itt lesz veletek, mert hogy majd a hírek hamarosan érkeznek, és előtte pedig egy Fastboy-dalt mindenképpen meghallgatunk többek között. Itt van a Nothing Less Forever. Don't call.

0: Forrás Rádió, csak slágerekkel. És ezen slágerek megérkeznek a következő órától kezdődően is. Viszont én már a búcsúzom, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Jön most viszont sportmagazinunk az Itzer I és Rolanddal, amelyben természetesen sok sportinfót ismerhettek meg a nagyvilágból, és persze kis hazánkból egyaránt. Ami a következőket illeti, lesz még egy dal, amit mindenképpen bemutatnék nektek, mert hogy Roland ezzel indít, jön mindjárt a Super Rich Alokkal és Temfével.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban 1 óra van, szép napot kívánok! Bábos foglalkozás indul Komáromban, multidéző sétát rendeztek az egykori komáromi kőolajipari vállalat területén, kiállítás nyílik a Generációk házában. A Komáromi Krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Szeptember 12-én második alkalommal rendezte meg egy lelkes összetartó helyi közösség az Annó Molaj multidéző sétát az egykori komáromi kőolajipari vállalat területén. A nagy sikerű rendezvényre ezúttal közel 100 regisztrált érdeklődő érkezett, hogy közösen idézzék fel a múltat és a régi emlékeket. Oroci Gábor, a program megálmodója és főszervezője elmondta, hogy legnagyobb meglepetésére a Facebookon meghirdetett eseményre már az első este nagy számban jelentkeztek az érdeklődők. A program az egykori molai kultúrházban, a katedrában zárult, ahol egy gazdagon megterített asztal mellett még hosszú ideig folytatódtak a beszélgetések és az emlékezések. A szervezők elmondása szerint a jövőben is számos közösségépítő programot szeretnének megvalósítani, olvasható Komárom város honlapján. Bábos foglalkozás indul Komáromban a Generációk házában, a Pici Maszat bábcsoportba elsősorban az általános iskolák alsó tagozatos diákjait, valamint az óvodák ügyes középsős és nagycsoportos aprótalpúit várják. Gábor Klára, a Garabonciás Néptánc Együttes és az alakuló félben lévő Pici Maszat bábcsoport vezetője elmondta, hogy a tervek szerint heti egy alkalommal kerül majd sor a foglalkozásokra. Az első alkalomra szeptember 26-án délelőtt 10 órától kerül sor a Generációk házában, majd a későbbiekben a csütörtöki vagy keddi napokon délután 16 óra 30 perctől találkozhatnak a csoport tagjai, közölte Komárom városa honlapján. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Tár Izabella, a Kecskés László társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-ig látogatható. A Komáromi Krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
6: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Ha vasárnap délután, akkor nálunk a sport játssza a főszerepet. Hozom a sportvilág aktualitásait, és persze a jobbnál jobb slágereket. Utóbbiak közül kezdésként Alok és a Super Rich érkezik. Töltsük együtt a következő 5 órát a mikrofonnál I és Roland. One.

Idegenbeli X a rangadón, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata 24-24-es döntetlent ért el a győri Eto otthonában. 30 perc játékot követően még a hazaiak vezettek 15-13-ra, a végén viszont nekik kellett egyenlíteniük a döntetlenért, ezt az utolsó másodpercekben össze is hozták. Egyébként a siker kulcsa a győr egyik kapusa, Pásztor volt, aki 43%-os hatékonysággal védett. Természetesen ehhez kellettek a kék tigrisek részéről a kihagyott hetesek, illetve zicserek. Viszont a Szeged legyőzése után így egy idegenbeli pontszerzés sikeredett a kékfehéreknek. Nézzük a forduló többi eredményét. Ferencváros Veszprém 26-42, Pler Neka 27-27, Budai Farkasok Csurgó 27-29, úgyhogy továbbra is nyeretlen a Budai Farkasok három fordulót követően, miközben azért a szezon előtt többen is pedzegették, hogy esélyük lehet akár még az ötödik helyre is odaérni, illetve Gyöngyös Szigetszentmiklós 27-27.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Magabiztos esztergomi siker a Vasas ellen, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A MOL Esztergom női kézilabda csapata fölényes győzelmet aratott a Vasas gárdája ellen. Elek Gábor tanítványai már az első játékrészt követően is 19-12 arányban vezettek, és az előnyüket növelni tudták a második félidőben is, így aztán a mérkőzés végeredménye 41-25 lett, nagyon-nagyon magabiztosan győztek tehát az esztergomiak. Itt is fussunk azért végig a forduló többi mérkőzésén. Eger-Neka, ez azért szorosabb meccs volt, 26-30, Albafehérvár, Budaörs 30-25, illetve Szombathely, Moson-Magyaróvár, ugyebár a nyugat-magyarországi rangadón 30-29.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Laci emlékeztetett rá, hogy nem mondtam el a mai meccseket már, ami a kézilabdát illeti. Valóban a férfi NB1-ben 6 órától Eger, Dabas és Szeged, Balatonfüred, míg a hölgyeknél Vác, Debrecen összecsapás várható, nálunk pedig Lady Gaga, jön már is az Abrakadabra.

0: ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig az ICER, a sportmagazin. Az első órát le is zárjuk, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban természetesen megyünk tovább, mégpedig Pitbull, I Am Chino és Neo Garcia közös lágerével. Ez lesz majd a Hangover, teljes egészében a hírek után.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Na, hogy megy a meló?
6: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
5: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
6: Komolyan?
5: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
6: És milyen a cég?
5: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
6: Na, ez már jól hangzik.
5: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
7: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
8: Volkswagen.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívül meleg augusztusban. Leminősítette Lengyelországot a Moody's, tervezett áramszünet lesz környén. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A magyarországi bruttó villamosenergia felhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025. augusztusában. Derül ki a MAVIR, Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT honlapján közzétett friss adatokból. A rendszer irányító adatai szerint augusztusban a havi átlag hőmérséklet 26,1 fok volt, 3,2 fokkal magasabb a bázisnál. A magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzeme augusztus utolsó hetében állt helyre. Leminősítette Lengyelországot a Moody's Ratings, a nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A Moody's ennek alapján az eddigi A2-ről egy fokozattal A3-ra rontotta Lengyelország hosszú futamú, elsőbségi fedezetlen szuverén kötelezettségeinek osztályzatát. Az új besorolás kilátását a cég a korábbi minősítésre érvényben tartott negatívról stabilra módosította. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 25-én pénteken 8 és 15 óra 30 perc között hálózatkarbantartás miatt környén tervezett áramszünet lesz, amely több fogyasztási helyet is érint. Ezek részletes listáját a környe.hu oldalon találják. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából az MTI érdeklődésére. Hitasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. Az Alzheimer-kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, ezért is fontos a betegség minél korábbi diagnosztizálása, hiszen a kockázatok ismeretében megelőzhető, illetve jelentősen lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a beteg életminőségén, hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem docense.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás, de késő délutántól fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A csúcs hőmérséklet nagy részt 22 és 26 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Hétfőre viradóan egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz, napközben szakadozik majd a felhőzet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Ragyogó a szép napot mindenkinek, sziasztok! Robog tovább a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Hozom a sportvilág aktualitásait, és persze mellette a jobbnál jobb slágereket. Ahogy ígértem, Pitbull-al indítunk, I am Chino-val és Nio Garcia-val együtt ez a Hangover. A stúdióban továbbra is és Roland.

Több izgalmas rangadó is vár ma ránk, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Délután 3 órától a Premier League-ben magyaros rangadó lesz. Bournemouth, Liverpool, akár három magyar is pályán lehet. Tóth Alex, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Különösen pikánsá teszi, hogy Andoni Iraola, a Liverpool trénere, az előző együttesével játszik. Kezdés tehát 3 órától. Nálunk folytatása a 12

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig az Itzer, a Sport magazin. Egy mérkőzést kiemeltem már a labdarúgó Premier League mai játéknapjáról. Ez volt a Bournemouth-Liverpool meccs, érthető szerintem magyar szempontból, de azért még rendeznek izgalmas összecsapásokat. Leeds Crystal Palace, valamint Manchester City Sunderland, szintén 3 órás kezdéssel, majd pedig 17:30-tól jön a Fulham és a mostanában nem annyira jó formát mutató Manchester United összecsapása. Nálunk pedig Móni slágere a folytatás, ez már is a DAV, egy igazi klasszikus itt az Itzerben.

Ez a Forrás Rádió mindig veled útjára indul a labda, a labdarúgó NB1-ben is. Ezekben a percekben veszi kezdetét az MTK Budapest Győri Eto összecsapás, majd pedig 5 órától az Újpest a Zalaegerszeget fogadja, este 7:30-tól pedig a forduló záró mérkőzésén a Ferencváros Nyíregyházára látogat. Fussunk végig az eddigi végeredményeken. Puskás Akadémia Kispest Honvéd 3-1, Kisvárda Paks 0-1, valamint Debrecen Vasas 2-4.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, egy újabb órát zárunk a mai Zitzerből, szám szerint a másodikat, viszont még hármat együtt tölthetünk. Álvaro Solerrel indítjuk majd a következő 60 percet, ez biztos. Forog majd a hírek után teljes egészében a Con Calma.

a zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03 múlva köszöntöm Önöket. Megjelentek a részletszabályok a dízelüzemű személyi gépkocsit használók támogatásáról. Nem lesz ügyfélfogadás holnap a tatai kormányablakban. Civil véradást szerveznek Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormányrendelet értelmében. A támogatásra főszabály szerint az jogosult, aki 2026 január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Azok is jogosultak lehetnek, akik január 1-e után váltak üzemben tartóvá vagy szereztek tulajdont, amennyiben a rendelet hatályba lépésekor megfelelnek a feltételeknek. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal tatai járási hivatalának tájékoztatása szerint a tatai járási hivatal kormányablak osztályán szeptember 21-én, azaz holnap informatikai korszerűsítés miatt ügyfélmentes napot rendelnek el, így holnap tehát az ügyintézés szünetel. A Majki Név Főiskolai Társaság szervezésében civil véradás lesz szeptember 21-én, vagyis a holnapi napon 14 és 18 óra között Tatabányán, a Kóskároly utca 2-es szám alatt a civil központban. A Majki Név Főiskolai Társaság munkatársai várnak minden véradót civil szervezeti kötődéstől függetlenül. Ajándékutalvánnyal és kisebb ajándéktárgyakkal kedveskednek azoknak, akik ezen a napon, vagyis holnap segítő szándékkal nyújtják karjukat.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő este néhol kisebb eső is lehet, a hőmérséklet 26 fok körül alakul, késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő, hétfőn többfelé lehet csapadék és szél, 20 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig indul a Zicser harmadik órája. Álvaro Szolerrel jön a Konkálmá, a mikrofonnál Ijés Sola.

Jön a madridi derbi, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, természetesen fociról van szó. A La Liga 7. fordulójában 4:45-kor veszi kezdetét az Atletico Madrid Real Madrid összecsapás. Diego Simeone, a hazaiak trénere úgy nyilatkozott, hogy talán az lesz a kulcs, ha elérik, hogy a vendégek ne érezzék magukat kényelmesen a gyors átmenetekben. És ugye tegyük hozzá, hogy a Real kispadján pedig José Mourinho 13 év elteltével tér vissza edzőként a madridi derbire. Egyébként lesz még ezek után is 3 összecsapás a La Ligában: este 6:30-tól Deportivo Real Betis, 6:30-tól szintén Villarreal Levante, valamint este 9:00-tól jön a Valencia Real Sociedad mérkőzés.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, természetesen a sportvilág aktualitásai mellett hozzuk a jobbnál jobb slágereket. Super High és Nika közös, ez volt a Follow in the Sun az elmúlt percekben, a folytatásban pedig hozok egy igazi klasszikust, már is Camille Jones érkezik és a The Creeps itt az Itzerben.

0: megélni. Hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, a 8. forduló küzdelmeit rendezik a labdarúgó NB3-ban. Nézzük az észak-nyugati csoport megyénket érintő párosításait, illetve eredményeit. A Komárom az Eto Akadémiát fogadta, a mérkőzés végeredménye 1-1 lett, az Opus Tigáz Tatabánya Veszprémbe látogatott, és győzött 2-1 arányban. Azt gondolom, hogy ez egy kiemelt fontosságú győzelem lehet a Bányász számára, ahogy egyébként nagyon-nagyon magabiztos sikert aratott a Dorog együttese is. A Puskás Akadémia 2 ellen 4-0 arányban diadalmaskodtak. Ma 2 összecsapást rendeznek, a SAC a Bicskét fogadja, a Sárisáp pedig a Balaton Almádit látja vendégül. Mindkét mérkőzés 4 órakor veszi kezdetét.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, vége egy újabb órának a mai Zicserből, ez azt jelenti, hogy még kettőt tölthetünk együtt így az éteren keresztül. Egy újdonsággal nyitjuk majd a következőt, a hírek után hozom nektek Alef Farben slágerét, ez lesz a Baby Goodbye.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra, üdvözlöm Önöket. Újabb részleteket közölte a kormány az iskolakezdési utalványokról. Böde Csaba lesz a közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkár. Újkőkori csontsípra bukkantak Észak-Macedóniában. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton a honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány.hu-n olvasható közleményben azt írták, az utalványból széles körben vásárolhatóak termékek, az iskolai felszereléseken, papírírószeren kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztő játékokra is fordítható a támogatás. A kormány szombaton arról tájékoztatott, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet majd levásárolni, az átvett utalványokat pedig a kereskedők 2027. május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál. A közlemény szerint, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg a támogatás első 50 000 forintos részletét, ők pótlólag megkapják azt. A pénzügyminisztérium szerint 6642 jogosulthoz nem jutott el a támogatás a magyar államkincstártól, írták. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a közösségi oldalán közölte. Vitézi Dávid bejegyzésében méltatja a szakembert, aki az ELTE-n fizikusként végzett, majd biofizikából doktorált a Semmelweis Egyetemen. Ezután 15 éven át a pénzügyi szektorban a Morgan Stanley-nél dolgozott, és az elmúlt években már egy 30 fős nemzetközi csapatot vezetett. A közlekedéssel 25 éve foglalkozik civil aktivistaként, egyebek közt részt vett az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai Kokevkámen régészeti lelőhelyen Kratovo közelében, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek, egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbá agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A régészek szerint az ilyen tárgyak rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága szeptember 21-e és október 2-a között a hentes üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugta és számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estén néhol kisebb eső is lehet, a hőmérséklet 26 fok körül alakul, késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn többfelé lehet csapadék, és szél, 20 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Zicser, a sportmagazin. Két klasszis csatárról egészen biztosan szót ejtünk majd ebben az órában, hogy kikről és hogy milyen összefüggésben. Nos, ez kiderül, ha velem tartotok. És persze hozom a jobbnál jobb slágereket, kezdésként, ahogy ígértem, Alle Farben újdonságát. Ez már is a Baby Goodbye, a mikrofonnál még mindig I és Roland. Baby.

0: helyzetbe hozunk. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig.
1: Hi, I'm Doji.
2: Here's my anxiety.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Zicser, a sportmagazin. Varga Barnabás úgy tűnik 4 hétre dőlt ki. A magyar válogatott támadó az AEK Athén Panserraikos elleni csütörtöki görög kupa mérkőzésén szenvedett combhajlító sérülést. Úgy tűnik, hogy megúszta szerencsésebb esettel, magyarán csak részleges szakadása van. Viszont így is ki kell hagynia a magyar labdarúgó válogatott első 4 csoportmeccsét a Nemzetek Ligájában. Ugyebár Észak-Írország, Grúzia és Ukrajna is nagyon-nagyon nehéz ellenfélnek tűnik. Ráadásul hát Varga nem csak a képességei, hanem a formája miatt is érzékeny veszteségnek tekinthető. Ugyanis az idénybeli 4 bajnokián 4-szer talált be, a BL selejtezőben 2 gólt szerzett, ráadásul ezen a bizonyos ominózus hazai kupa meccsen is duplázni tudott.
1: Five days on the

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Ki a császár? Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Közel 8 évtizedes klubrekordot döntött meg Rafinha. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az FC Barcelona brazil válogatott támadója az idény kezdete óta 8 mérkőzésen 14 gólt szerzett a spanyol bajnok labdarúgó csapatban, ezzel pedig 78 éves klubrekordot döntött meg. A katalán alakulat előző csúcstartója César Rodríguez Álvarez volt, aki az 1948-49-es idény első 8 meccsén 13-szor volt eredményes. Rafinha 14 gólt 7 La Liga meccsen és a holland Feyenoord elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen gyűjtötte. Utóbbin a Barcelona hazai pályán 5-1-re diadalmaskodott, ekkora brazil sztár kétszer.

Mindig veled nagyon jó, hogy ilyen interaktív a műsor, és hogy így figyeltek. Andris írt egy üzenetet, miszerint Rafinha ráadásul még szerződést is hosszabbított. Így van, a Mundo Deportivo értesülése szerint 2029-ig hosszabbítják meg a kontraktusát, teljesen érthető módon. Egyébként nem sokára útjára indul a labda az Újpest-Zalaegerszeg meccsen, ugye a labdarúgó NB1-ről van szó, és hát jön este 7:30-tól még a forduló záró összecsapása, a Nyíregyháza-Ferencváros mérkőzés is.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, vége egy újabb 60 perces etapnak a mai zicserből. Ez azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt, azt viszont nagyon-nagyon aktívan tölthetjük majd. Egyrészt ugye továbbra is hozok nektek aktualitásokat a sportvilágból, másrészt pedig nem hiányoznak majd a jobbnál jobb slágerek sem. Jöjjön kezdésként majd az a dal, ami hatalmasat megy, gyakorlatilag világszerte, jelen pillanatban az összes nagy rádió top listáján ott van. Ez a Ring My Bell, ez érkezik majd teljes egészében a hírek után.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Nőtt a bruttó áramfelhasználás és az import részaránya is a rendkívül meleg augusztusban. Tervezett áramszünet lesz környén, leminősítette Lengyelországot a Moody's. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A magyarországi bruttó villamosenergia felhasználás augusztusban 8%-kal meghaladta a tavaly augusztusit, az importáram részaránya a felhasználáson belül 14,5%-kal volt magasabb, mint 2025 augusztusában. Derül ki a MAVIR, Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT honlapján közzétett friss adatokból. A rendszer irányító adatai szerint augusztusban a havi átlag hőmérséklet 26,1 fok volt, 3,2 fokkal magasabb a bázisnál. A magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzeme augusztus utolsó hetében állt helyre. Leminősítette Lengyelországot a Moody's Ratings, a nemzetközi hitelminősítő a döntést elsősorban azzal a várakozásával indokolta, hogy tartós romlásnak indul a lengyel költségvetési helyzet. A Moody's ennek alapján az eddigi A2-ről egy fokozattal A3-ra rontotta Lengyelország hosszú futamú elsőbségi fedezetlen szuverén kötelezettségeinek osztályzatát. Az új besorolás kilátását a cég a korábbi minősítésre érvényben tartott negatívról stabilra módosította. A szolgáltató tájékoztatása szerint szeptember 25-én pénteken 8 és 15 óra 30 perc között hálózatkarbantartás miatt környén tervezett áramszünet lesz, amely több fogyasztási helyet is érint. Ezek részletes listáját a környe.hu oldalon találják. Az Alzheimer-kor 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kor világnapja szeptember 21-e alkalmából az MTI érdeklődésére. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense elmondta, az Alzheimer-kor az ideg rendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. Az Alzheimer-kornak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, ezért is fontos a betegség minél korábbi diagnosztizálása, hiszen a kockázatok ismeretében megelőzhető, illetve jelentősen lassítható a demencia. Az egészséges életmód, a cukorbetegség és a magas vérnyomás megfelelő kezelése sokat javíthat a beteg életminőségén, hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem docense.
0: Időjárás.
1: A késő esti órákban egy hideg front érheti el az országot, országszerte erősen felhős, égbolt és élénk erős szél valószínű, illetve elszórtan zápor, kisebb eső is előfordul. Hétfőn az átvonuló hideg front okozhat erősen szeles időt hőmérséklet csökkenéssel. A déli órákra várhatóan már országszerte napos idő alakul ki felhő átvonulásokkal. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 20 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Bizony, ez még mindig a Zicser, de már az utolsó közös órakezdésünk, legalábbis a sportmagazin keretében, hiszen aztán 6 órától jön a Köztér, közéleti magazinunk, szintén velem. Tartsatok velünk akkor is. Ígérem, hogy kitérek majd az este hátralévő részére is. Kezdésként azonban pörögjön, ahogy ígértem, a Ring My Bell, a mikrofon mögött még mindig Illés Zsola.

A Chelsea-ből igazolna a Liverpool, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Egy friss értesülés szerint a Liverpool labdarúgó csapata felvette a kapcsolatot Estevao képviselőivel, és akár, kapaszkodjatok meg, 117 millió eurót is fizetne a brazil támadóért. Egy aprócska probléma van, a Chelsea nem tervezi a 19 éves tehetség eladását, inkább új szerződéssel erősítené meg a helyét a keretben. És hogy miért is lehet érdekes a brazil játékos Anfieldre költözése? Nos, a Liverpool elsősorban a támadósor jobb oldalát szeretné erősíteni, itt pedig jól tudnák használni a brazil játékost, bár tegyük hozzá, hogy Estevao támadó középpályásként és a másik szélen is bevethető, úgyhogy akár több szerepkörben is megoldást jelent. Ráadásul a Liverpool állítólag 117 millió eurót sem sajnálna a brazil játék jogáért. Hát, hogy lesz-e belőle klubváltás, azt majd meglátjuk. Egy biztos, nálunk érkezik Miley Cyrus újdonsága, ugye most már csak Miley néven. Hát neki is ilyen egyszerű művész nevelet, mint például a brazil focistáknak. Ez már is a Base Persuades. Let's go!

Magyar válogatott lehet Zakariasen. Ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Megnyílhat az út Christopher Zakariasen előtt a magyar labdarúgó válogatott felé, miután a Ferencváros norvég középpályása már több mint 5 éve megszakítás nélkül Magyarországon futballozik. Ráadásul az ő esetében kérelmezhető a FIFA-nál a magyar válogatottság, illetve a magyar állampolgárság is, ha csak nem hivatalos mérkőzésen lépett pályára norvég színekben. Ezt mondta Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke. Nos, Zakariasen 3 válogatottsága nem hivatalos mérkőzésen történt, úgyhogy elvileg ez sem lehet akadály. Egyébként a norvég játékos kiváló formát mutat a jelenlegi idényben, 15 mérkőzésen, mármint 15 tét mérkőzésen 7 gólt szerzett és 6 gólpaszt adott a Ferencvárosban. Nekem a személyes véleményem az, hogy erősítést jelentene a nemzeti 11 számára is. Milo és a Castaways, ez pedig már a folytatás, itt és most az Itzerben.

Igaz, már nem sokáig, hiszen közeledünk 6 órához, na azért arra még van idő, hogy néhány klassz slágert pörgessek nektek. Például itt lesz majd velünk egy igazi klasszikussal, Camaro, ez lesz majd a Crazy. Érkezik Bob Sinclair és a Groupie, kezdésként azonban Pitbull és Gabri Ponte közös slágerét indítom nektek. Ez a Pretty Woman tavalyi verziója.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, ennyi volt a móka már a záró Roland mókatára, legalábbis ami az ICR-t illeti, mert hogy a sportmagazinnak a végére értünk, viszont én még maradok, hiszen jön Köztér című közéleti magazinunk, és ezzel még mindig nincs vége az estének, ne felejtjétek, este 8-tól 10-ig jön a Light Session BRK-val, majd pedig 10-től éjfélig a Lunch Session Norbert van Dillel, velem pedig legközelebb holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben találkozhattok, Rédl Ádámmal együtt ébresztünk majd titeket, de még előtte töltsünk együtt 60 percet, indul ugyanis már is a Köztér.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. szeptember 20-án vasárnap, I.S. Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolakezdéséről, a Majki Kamalduli remeteség programjairól, valamint a megyei futball terveiről. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt

0: A hét legfontosabb hírei.
1: A Tatabányai Jászai Mori Színház ismét megtelt kiválóságokkal, számolt be róla a kemma.hu. A VOSZ Komárom-Esztergom vármegyei szervezete adta át a Prima díjakat, valamint az év vállalkozója elismeréseket. A protokolláris programokat zenés táncos műsorok tették színesebbé. Prima díjat érdemeltek ki Kőhalmi Zoltán, Tatai Kőkuti általános iskola nyugalmazott igazgatója, Horváth Árpád tatabányai kézilabda edző, Vida Judit iparművész. A Prima közönségdíjat a Kemence Egyesület érdemelte ki, az elismerést és az azzal járó 500 ezer forintos pénzdíjat az Egyesület vezetője Smetz Géza Imréné vette át a szervezet nevében. A Prima külön díjat a vele járó 500 ezer forintos pénzdíjjal dr. Szabó Marianna Kisbéri Batyány Kázmér szakkórház osztályvezető főorvosa vehette át a színpadon. A Tatabányai Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén több a város bányászati hagyományaihoz kapcsolódó javaslatról született döntés, számolt be róla a Tatabánya megyei jogúváros Facebook oldala. A bizottság felvette a Tatabányai Értéktárba a 0,75 köbméteres kétélű bányacsillét, valamint a tatabányai szénbányászatban alkalmazott fejtésmódot. Mindkét érték szorosan kapcsolódik Tatabánya bányászati múltjához és az egykori szénbányászat műszaki örökségéhez. Az ülésen arról is döntöttek, hogy a tatabányai bányászdalkör bekerüljön a helyi értéktárba. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandár laktanyájában, a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint hétfőn 207-en vonultak be a Tatai laktanyába, hogy megkezdjék 10 hetes alapkiképzésüket. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A kiképzés első két hetében a fizikai állapot fejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzést sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt.

0: Programajánló.
1: Szellemes történetekkel, irodalommal és közös énekléssel várja az érdeklődőket a Heiliser József Városi Könyvtár Esztergomban szeptember 21-én. Sinkó Gyula zenés irodalmi estjén ezúttal az Átveréseké lesz a főszerep Örkény István Királyhegyi Pál és Berda József történetein keresztül. Az estre mindenkit szeretettel várnak, aki kedveli a humoros, szellemes történeteket és szívesen énekelne együtt Sinkó Gyulával. A program 17 órakor kezdődik. Oroszlányban az Új Forrás aktuális számának lapszám bemutatója kapcsán zenés beszélgetést tartanak szeptember 23-án 18 órától Cseh András grafikus filmes zenésszel. Az est házigazdája Jász Attila, az Új Forrás főszerkesztője, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes. Szeptember 24-én Orbán Ilona művésztanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Tár Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig látogatható. Szeptember 26-án ismét megrendezik a Mária Valéria hídfutás és gyaloglás rendezvényt, amely immár hagyományosan Esztergomot és Párkányt köti össze egy különleges sportélmény keretében. A résztvevők futva vagy gyalogosan teljesíthetik a 4 kilométeres távot, amely a Bazilika előtti Szent István térről indul, majd Esztergom belvárosán és a Mária Valéria hídon át vezet a Párkányi Vadastermálfürdőig. A program 11 órakor kezdődik. Szeptember 26-án ismét lesz mesés kalandok program Tatabányán 10-től délig. A foglalkozásokon élőszavas mesemondással, drámapedagógiai elemekkel átszőtt interaktív mesedélelőttökön vehetnek részt gyermekükkel együtt. A foglalkozásokat Káfony Márta drámapedagógus, mentálhigiénés és meseterápiás szakember vezeti. A helyszín a Széchenyi István Művelődési Ház, a program ingyenes.
2: Ez egy hitelesített kerül.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: A 2026-2027-es tanév kezdetével több mint 115 ezer sajátos nevelési igényű gyermek számára is elindult az iskola és az óvoda. A témával kapcsolatban a Buenos Morgenben Sugár Gabriellával, a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány elnökével beszélgettünk, Rédl Ádámmal együtt. Nagyon-nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, a sajátos nevelési igényű gyermekek és az iskola kezdés, ez lesz a téma. A vendégünk pedig Sugár Gabi, a Léleksegítő Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szia Gabi, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetettem.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos erről beszélni, mert hogy bár én pontos statisztikákat nem ismerek, de hogyha tippelnem kellene, akkor én azt mondanám, tudom, hogy te itt azért konkrét számokat is fogsz majd nekünk mondani, jóval több manapság a sajátos nevelési igényű gyermek, mint akár 10-15-20 évvel ezelőtt, vagy legalábbis több a diagnosztizált közülük. Nem tudom, hogy melyik a helyes megfogalmazás, hogy eleve több ilyen gyermek van, vagy több, akinél ezt most már diagnosztizálták.
2: Mind a kettő él. Mind a kettő él, amit mondtál abból, mert ezt a pedagógusok is nagyon jól tudják, és mi szülők is tudjuk, hogy azért vannak olyan gyerekek, akik kapcsán a szülő, hogyha észrevesz valami különbözőséget, én ugye azt szoktam mondani ezekre a gyerekekre, egy nagy csoport vagy különlegességgel élők inkább. Azért is, és ezt adás előtt beszéltük, mert sokszor, amikor beszélgetést kezdeményeznek velem, akkor nem tudják, hogy fogalmazzanak.
3: Bocsánat, és akkor ez egy szép nagy csoport. Rolandnak a kérdését, de akkor tényleg nincs tabu, csak azért, mert most SNI, sajátos nevelési igényű gyerekek, nagyon széles a spektrum. Tehát, hogy
2: nagyon széles.
3: Nem igen. Tudom honnan, a viselkedészavartól vagy a hiperaktivitástól egészen az autizmusig, szerintem itt minden ott lehet a skálán, nem?
2: Igazából így, ahogy mondod, minden ott lehet a skálán, és az a kérdés, hogy mi most a diagnózisról beszélünk, vagy az iskolai hivatalos besorolásról beszélünk, mert a kettő sem ugyanaz, és ráadásul beszélhetünk mi papírokról, meg beszélhetünk mi hivatalos besorolásokról, polcokról, én így szoktam mondani, ahova fölrakják a gyereket, de nem elsősorban ezt kell nézni sem a pedagógusnak, sem a szülőnek, és ez a talán a legfontosabb üzenete a mai beszélgetésünknek, mindjárt belevágok ebbe, hanem a gyereket. Mert hogy mindannyian különbözőek vagyunk, nem vagyunk egyformák. Így badarság azt gondolni, hogy két esen is egyforma lehet. Tehát akkor, amikor a pedagógiai szakszolgálat kiállít egy papírt, hogy az adott gyermeket hova sorolja, melyik polcra rakja föl, milyen fejlesztésekre van szüksége, és hogyha ott szerepel egy kód, mert általában ugye itt szerepel egy kód, és mondjuk két anyuka találkozik, és a kód ugyanaz, de más a fejlesztés mértéke, mert mondjuk az egyiknél 2, a másiknál 3, az egyiknél ezt kell fejleszteni, a másiknál azt, és akkor az anyukák joggal mondják azt, hogy nekem miért más, mikor ugyanaz a kód. Hát azért, mert a gyerek szükségleteit nézik mindig.
3: Na jó, de visszatérve a Roland kérdés felvetéséhez, többen vannak ma, és hogyha tényleg nincs tabu, akkor én bedobom azt is bátran, hogy én néha azt tapasztalom, hogy könnyebb rásütni valakire, hogy az, mint hogy én rosszul neveltem, vagy rossz szülő vagyok. Tisztelet a kivételnek, tényleg. De hogy én azt érzem, hogy például ez a hiperaktív a gyerek, és kapjon gyógyszert, meg nem tudom én mi, ez sokkal többször fordul elő, vagy sokkal többször mondják rá, mint ahányszor tényleg van. Szóval, több ilyen van?
2: Ha számokat nézzük, megerősítem, amit az előbb mondtam, tényleg több van. Tehát a KSH adatait hozom most fel. 2001-2002-es tanév, a köznevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyerekek, papírjuk van róla, tehát azért szerepel a KSH adatai között, 58.615. 2025-26-ban a legfrissebb adatok is már fönt vannak, 115.401. Az autizmussal élők száma tekintetében pedig még nagyobb az ugrás. A köznevelésben, ez fontos hangsúlyozni, jelenlévő papíros autizmus spektrum zavarra rendelkező, így szerepel az oszlop egyébként, hogyha valaki a KSH adatok között szeretne kutatni. 2001-2002 6.966, 2025-26 15.285 fő.
3: Na jó, de ennyivel tényleg több van, vagy csak korábban nem diagnosztizálták őket?
2: Zseniális kérdés, igen, erre is készültem. Mind a kettő lehet. Egyrészt sokkal jobb most már a diagnosztika. Pedagógusok is talán hallottak már annyit erről a kérdésről, hogyha valami nem kerek, inkább így fogalmaznék, akkor próbálják kérni a szülőt, hogy menjen szakemberhez. Hamarabb, gyorsabban felismerik. Viszont van egy másik tendencia is, amit egyébként az alapítványunkon belül is tapasztalunk, hogy azzal, hogy egyre többet beszélünk róla, és köszönöm a lehetőséget, mert most is, hogy beszélünk róla, egyre többet hallanak az emberek, és azok a spektrum szélén levő, kevés támogatási igényű autizmussal élő diákok, akik eddig így szokták mondani maszkoltak, és valahogy elketyegtek a suliban, azok sok esetben 10 évesen, vagy a középiskola előtt, vagy serdülőkora, hogy érkezik, akkor kapnak diagnózist. Ez nehezebb ügy, mert ugye ő akkor sok-sok évig nem kapott megfelelő fejlesztést, és nehezebb őket aztán egy picikét visszahozni. Tehát igen, mind a kettő dolog, amit mondtatok, él. Tehát egyrészt jobb a diagnózis is, másrészt meg tényleg adott esetben több a gyerek is.
1: Mennyire gyakori az a jelenség, hogy mondjuk a szülők nem akarnak, nem mernek szembenézni azzal a helyzettel, hogy már pedig az ő gyermekük sajátos nevelési igényű. Nekem a privát véleményem az, hogy ezzel egyetlen emberrel szúrnak ki magával a gyerekkel.
2: Igazad van, de ugye nem, nincs tabu, én most belemegyek a saját példámba. Tehát akkor, amikor megszületik a gyerekem, akkor felteszem egy polcra, én gyerekem, és gyönyörű, és csodaszép, és mindent tud, és mindent tudni fog. És akkor, amikor kezdődik valami, amivel foglalkozni kell, akkor én abban az időszakban, amikor már érződött az Ádinál, hogy valami nem kerek, a kisebbik gyerekem érintett az autizmusban, akkor én családi napközit működtettem. És például a mások gyerekénél sokkal inkább láttam azt, hogy valami nem kerek, fogalmazzunk inkább így, nem akarok más fogalmazni, az sajátomnál nem akarom észrevenni.
3: Mindez szakemberként.
2: Igen.
3: Tehát
2: hozzáértőként. És ezt nyugodtan megkérdezhetek másokat is. A saját gyerekünkkel elfogultak vagyunk, nem feltétlenül veszük észre azokat a jeleket, vagy nem akarjuk észrevenni, és ez is benne van. És ez mindenkire vonatkozik. És sokszor még ezt erősíti adott esetben az orvos látogatás is, mert mikor jön az orvos, akkor a gyerek mondjuk olyan kimagasló dolgot nem produkál, és akkor azt mondja, az orvos majd kinövi. És akkor így telnek, múlnak az évek sajnos, és nálunk az általános iskola első éve volt, amikor megkaptuk a diagnózist, de már előtte is nagyon rezgett a léc. Tehát akkor, amikor mi megkaptuk a diagnózist, akkor én már tisztában voltam vele, hogy az Ádinál nem egy egyszerű valamilyen sajátos nevelési igény, hanem annál azért mélyebb dolog is van. Nem sokat tudtam az autizmusról, annak ellenére, hogy pedagógiai diplomám van. Azért is beszélgetünk erről, mert a pedagógusok nagy része is így van, hogy nem, tehát hogyha mit tudom, 20-30 évvel ezelőtt végeztünk, akkor még ez annyira nem volt elterjedt, hogy annyira fókuszáljanak erre a kérdésre. Így aztán nekem kellett utána olvasnom, és hát első olvasatra nagyon rémületes volt ez a dolog. Aztán utána, ahogy beleástam magam, meg most már, pláne úgy, hogy mindenhonnan azt hallom, 19 éves a fiam, érettségizett, tök ügyes, normál iskola, valószínű egyetemre is megyünk. Tehát, hogy azért van élet az autizmussal, és nem is akármilyen.
1: Az első reakció általában ez, hogy megriadnak a szülők?
2: Igen, megriadunk. Azt mondják a szakemberek, hogy ez egy gyászfolyamat. Meggyászoljuk azt a képet, ami addig volt a gyerekről. És ez a gyászfolyamat, ez nem mindenkinél ugyanolyan hosszú.
3: Nyilván nagyon széles a spektrum, és itt el lehet képzelni valakit, aki olyan, mint Forrest Gump, de el lehet valakit képzelni, akiről adott esetben az autizmusát nem is feltétlen realizálják mondjuk a későbbiekben. Ez egyébként bármilyen módon fejleszthető, vagy mindenki azon a szinten, ami adatik neki, azon kell boldoguljon?
2: Fejleszthető. Tehát ez a legfontosabb, második legfontosabb üzenete mai beszélgetésnek, hogy a korai fejlesztés, hogyha időben észreveszik ezt.
3: Ez mit jelent?
2: Hát figyelj, 3-4, tehát az óvodába kerülés környékén, ha már, vagy az óvodában inkább azt mondom, kap egy diagnózist, akkor már meg tudják kezdeni a fejlesztéseket, amiről az legelején beszéltünk, a személyre szabott fejlesztéseket, és rendkívül sokat javít a gyerek állapotán. Olyannyira, hogy azok a fiatalok, akik eljutottak valameddig, de megszakad a fejlesztés, teljesen vissza tudnak fejlődni. Tehát most azon dolgozunk, van néhány olyan 10-20 évesünk, otthon vannak évek óta, és nem tudja az anyuka kirángatni. És ugye ilyenkor, ha jönnek, hogy Gabi segíts, én sem fogom tudni kirángatni a gyereket.
3: Tényleg, valahogy amit mondtál, Roland, hogy
2: együtt kell.
3: A saját gyerekedet szivatod meg azzal, hogyha szülőként nem fogadod el.
1: Igen. Na, de akkor próbáljunk most, kicsit körbejártuk ezt a témát, hogy akkor érintett szülőként. Ha már a pedagógusokat hoztad be, Gabi, akkor folytassuk velük. Én azt gondolom, gondolom, hogy az egyrészt egy komoly kihívás a pedagógusnak már alapjáraton, hogy egy 20 fős vagy 30 körüli közösséget irányítani kell, nagyjából együttemben kell ugye velük megpróbálni haladni. Tudjuk azt, hogy ráadásul a tanmenet az olyan, amilyen, tehát hogy azért tényleg tempósan kell haladni, különben ugye elmarad az osztály ettől. Na de ott eleve nagyon különböző képességű gyerekek vannak. Mindenki nagyon különböző tempóban tud haladni. És akkor mi van akkor, hogyha még az osztályban ott van 4-5-6 kötőjel, akár 8 sajátos nevelési igényű gyermek is, köztük lehet, hogy van, aki tényleg mondjuk autizmus spektrum zavarral él, van, aki tanulási nehézséggel küzd, meg van még mondjuk viselkedés zavaros is.
2: Én mindig azt mondom, hogy én mivel pedagógus is vagyok, abszolút megértem a pedagógusokat. Ez egy borzasztó nehéz feladat. Jelen pillanatban, hogyha nincs segítség, és több autisztikus tünetet produkáló gyermek van egy osztályba, az, tehát, hogy az borzasztó nehéz kordába tartani a gyerekeket, és hogy figyeljen mindenki. És akkor mondtad, hogy igen, hogy mindenki különböző, meg más tudással, meg más ismeretanyaggal kezdi meg az első osztályt. Ez is teljesen természetes és normális. Tehát halljuk, hogy mondja a szülő, hogy az enyém már olvas, a másik még azt se tudja, mi az, hogy betűk, és ezt a pedagógusnak valahogy össze kell fésülni. Ez egy borzasztó nehéz és óriási nagy kihívás, és az autizmussal élőknél, sajátos nevelési igényű gyerekeknél az még külön egy csomag, hogy számukra a becsengetés az nem ugyanazt jelenti, mint számunkra. Tehát mi azt halljuk, hogy becsengetés, vagy a szülő azt hallja, akkor bevásárlás, suli, összekészítés, elinduljon a suliba, logisztika és kész. Egy autizmussal élőnél, vagy egy autisztikus tüneteket produkálónál, de még az ADHD-soknál is előfordul, hogy sőt, én azt gondolom, hogy talán minden gyerekben van egy ilyen druk, hogy mi lesz, elsőbe kik lesznek az osztálytársaim, idegen környezet, idegen falak, idegen emberek, idegen hangok, idegen szagok, tehát mindenféle érzékszervre hat az a dolog, ami ott van. És én ezt próbálom az esélyórákon is érzékeltetni, hogy az, hogy iskola, az, hogy becsengetés, az nem azt jelenti, hogy beülök az iskolapadba és figyelek. Ott vannak dolgok, körülvesznek dolgok, ahogy most is bennünket körülvesznek. Fények, izék, minden, villognak ott a kijelzők, kintről beszűrődik valami hang. Tehát mindig nincs olyan, hogy teljes csönd van, és ezeket az halk hangokat is képesek, mondjuk egy szuperérzékeny, autisztikus tünetekkel bíró gyerkőc, mondjuk ezt olyan felnagyítva hallja, hogy ettől ő annyira feszült lesz, hogy produkál egy kirohanást, amit nem ért a pedagógus. Tök csönd van, minden rendben van. Most ennek a gyereknek mi a baja? Hát mondjuk például az, hogy kintről beszűrődött valami, vagy maga a csengő. Hát néhány iskolában úgy szól a csengő gyerekek, hogy én megijedtem, hát még
3: na jó, de értem, és ez nagyon szemléletes példa volt, és eszembe is jutott egy ismerős, aki mesélt hasonló történetet saját gyerekről, hogy amikor feladatot kapnak, például válaszolni kell egy kérdésre, akkor ott mindenki ugye jelentkezett, meg nem, és akkor ő meg teljesen másképpen reagált, tehát ő eljátszotta a karaktert, és felugrott, és bement a tör közepére, tehát hogy vannak ilyen helyzetek, oké, és nyilván ezt meg kell érteni, és kezelni kell, de egy pedagógus ezt nyilván nem tudja, hogyha mondjuk 6 ilyen gyerekkel kell foglalkoznia, miközben a többieket tanítani kéne. Tehát akkor most mi van?
2: Hát az van, hogy van a szentírás, a szakszolgálat ajánlása ezeknél a gyerekeknél, és ebben az ajánlásban, úgy hívják, hogy ajánlás, de ez ilyen kötelező kötelező ajánlás, kötelezően illik megfogadni az iskoláknak, oktatási nevelési intézményeknek, inkább így fogalmazok. És hogyha abban szerepel az, hogy mondjuk pedagógiai asszisztens jelenléte szükséges a gyerek mellé, vagy valami olyan egyéb dolog szerepel benne, akkor azt, ha az iskola betartja, akkor sokkal kezelhetőbb lesz a gyerek. És akkor én mindjárt átkapcsolok a szülőkhöz is. Egy pedagógus önmagába nem tud a gyerek, nem biztos, hogy megtalálja könnyedén a gyerekhez az utat, ahhoz szüksége van a szülőre. Szüksége van a diagnózisra, de a diagnózis mögött a gyerekre, hogy mesélj el a szülő, hogy otthon mire ugrik, mire nem, és erre lehet készülni. Uh-huh. És ha pedagógiai asszisztens van, például ez óriási segítség lehet.

0: környezetünk.
1: Az oroszlányi bányásznapon számos programmal készült a Majkika Maaduli remeteség, csendsét a kézműves és bányászati foglalkozások, valamint kiállítás is várta a látogatókat. Több programot megtartva számos újdonsággal készülnek még. Erről beszélgetett Hittaller Andrea, dr. Kupcsok Lajossal, a Majkika Maaduli Nonprofit Kft. Igazgatójával.
2: A Majkika Maaduli remeteség egy igazán különleges helyszín is, akár hogyha egy borestről van szó, vagy itt erről a csend témáról is. Én voltam ott egyébként ilyen elvonuláson, ahol tényleg csendbe kellett egész nap lenni, és tényleg az van, hogy az ember egy kicsit lenyugszik ebből a világból, ami most így ömlik ránk. Egyébként terveznek ilyen programokat megtartani, mint például ez a csend séta?
3: Nagyon jó a kérdés. Még egy mondattal elében ennék a kérdésnek. Szent György vonalak. Mérhető föld energetika sugárzásokat állapított meg több csapat, nem most 10-20 éve Majkal kapcsolatban, és maga a Majkika Maaduli remeteség 300 évvel ezelőtt nem azért épült oda, ahova épült, mert éppen nem jutott jobb gondolat eszükbe. Egész egyszerűen a Földnek azokat a jótékony energiáit már akkor is érezték, nyilván nem mérték műszerekkel, mert ugye 300 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, aminek a pozitív kisugárzása mindenképpen feltölt. Tehát amikor a Szent György vonalakról beszélünk, ezt úgy tessék elképzelni, van angol parkunk, és van geometriai kertünk. Jönnek emberek, vítanan a belépés a kertbe. Jönnek emberek pokróccal, leterítik a pokrócot, olvasnak, uzsonnáznak, jól érzik magukat, 2-3-4-5 órát eltöltenek, ki mennyit, és olykor a munkatársaim megkérdezik, hogy telt az idő, mit csináltak. És most figyeljen a válaszra, azt szokták mondani, hogy töltekeztem. És gyakorlatilag van egy olyan törzs közönség, és nem csak a helyiekből, hanem távolabbról, messzebbről is, akik tudatosan jönnek annak érdekében, hogy kikapcsolódjanak, megnyugodjanak, relaxáljanak. Tavasszal volt már gyógyító napunk, tehát ezt a sorozatot, ezt mindenképpen szeretnénk ősszel is folytatni, és annyi műhelytitkot hagy áruljak el, hogy a látogatóinknak a 82%-a nő. Tehát lesz szépségnapunk is, ahol kozmetikustól kezdve fodrászon keresztül egészen a plasztikai sebészig fogunk játszani, és végigvesszük azokat a tanácsadás konzultációnak a formájába, egészen a stylistic színterápia egyebek. Ebben a hölgyek jobban otthon vannak, mint én, de azért ragadt rám némi információ és tudás a konzultációk keretében. Tehát teljesen tudatosan célcsoportnak tekintjük, amit tetszett kérdezni. Egyrészt ezt a relaxációs programot, a gyógyító programot, mellett a gyermekes családokat, és hát a hölgyeket. Az uraknak a száma növekvő tendenciát mutat, de a megfigyelésem az, hogy a férfiak zömmel akkor jönnek, amikor a nők hozzák őket. Tehát magányos férfit azt viszonylag keveset látni.
2: De aztán nem bánják meg.
3: De nem, én oda szoktam menni, kicsit provokatívan hozzájuk, és kérdezem, mondom, na milyen volt? És érdekes a válasz, mert azt mondják, több fedele van a válasznak, azt mondják, hogy nem gondoltam volna. Na most ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy pozitív az érzés, meg a látnivaló, amit tapasztalt, de meg kell találnunk azt a kulcsot, azt az utat, ahol az urakat is kellő számban és kellő arányban elérjük. Ez egyébként valószínűleg a közélet lesz, több irányba szeretnénk nyitni, és talán az elmondottakból is kiderül, hogy jó magam, messze nem a hagyományos múzeumi szemléletet követem, hogy reggel bemegyek a múzeumba, kinyitom az ajtót, majd délután 4-kor, 5-kor, kinek mikor van vége a munkaidejének, bezárom és hazamegyek, és utána ez Verkli jelleggel ismétlődik. A 70. rendezvényünk lesz idén a Borest. Tavaly 12 volt. Én januárban vettem át a Majkika Maaduli Nonprofit Kft.-nek a vezetését, és nem csak a kastély és a remeteség tartozik hozzánk, most jön át a médiacentrum majd, az oroszlányi televízió. Októbertől, januártól a Bányászati Múzeum, és negyediként fog érkezni Balaton-Almádi Káptalanfüredi üdülőtábor. Tehát egy viszonylag komplex szolgáltatás csomag, hogyha így lehet mondani ezt, és mindenképpen az a célunk, a tavalyi 12-vel szemben nem ilyen számbűvöletbe vagy számmágiába vagyunk. Egy gondos tervezés után elindítottunk egy sprintet, sportnyelven szólva, és ezt nyomjuk végig. És az eddigi visszajelzéseink, a visszaigazolásaink jók. Tehát a vértesnek úgy gondolom, hogy a Tatabánya, Tataszékesfehérvár háromszögben, majd, ahogy ezt a szaksajtó is írja, hogy regionális, egy perjel országos brand lett a Majkika Maaduli remeteség, ez teljesen tudatos folyamatosan szeretnénk ápolni, és a polgároknak az érdekében, tehát az oroszlányi, tatabányai, tatai, és akik megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, figyelmükkel.
2: Én további jó munkát kívánok akkor önöknek.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: környezetünk.
1: Lakossági jelzés alapján tartottak ellenőrzést Tatán a Fekete úton a rendőrök. Ennek eredményéről és a Vértes Erdő ZRT-vel való együttműködésről is beszélgetett Racsnyi Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével Nemes Kitti.
2: Racsnyi Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője a vendégem, és megint vannak aktualitások, amikről úgy gondoltuk, hogy jó lenne beszámolni. Az egyik például, hogy Tatán ellenőrzést folytattak az egyenruhások, ugyanis jelzés érkezett a lakosság részéről a Fekete úttal kapcsolatban. Miért kellett kivonulniuk, vagyis hát miért kellett ott ellenőrzést tartani?
3: Több olyan lakossági jelzés is érkezett felénk, miszerint a Fekete úton sok a gyorshajtás. Az ott élők éltek ezzel a jelzéssel, és azonnal reagáltunk is erre, sebességmérési akciót szerveztünk erre az útszakaszra. Ugye tudni kell, hogy ugyanez egy hosszú egyenes szakasz erdős területtel, lehet, hogy aki nem ismerős itt, nem is tudja, hogy ez egy lakott terület, tehát életvitelszerűen laknak ott, gyalogos forgalom is előfordulhat akár, tehát nem véletlenül van kitéve a 60-as sebességkorlátozó tábla, de úgy gondolom, hogy a helyiek, akik minden nap arra járnak, ezt pontosan tudják is. Ennek ellenére nagyon sok gyorshajtást mértek be a kollégáim, és kirívó gyorshajtásokról beszélünk, tehát 60 km/h helyett 101 és 103 volt a legnagyobb sebesség túllépés, tehát több mint 40 km/h lépték túl a megengedett határt. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a sebesség korlátozó táblák nem véletlenül vannak kihelyezve egyik útszakaszra sem. Az útszakasznak az adottságai, a gyalogos forgalom, az, hogy lakott területen található, tehát ez mind-mind befolyásolják azt, hogy mennyivel lehet ott biztonsággal közlekedni, és hogyha valaki ezt a megengedett határt túllépi, akkor nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti. Hogyha például valaki 100 km/h fölött hajt, akár ezen az útszakaszon, ahol akár bármelyik másikon, hogyha egy gyerek figyelmetlenül kilép az úttestre, vagy mivel erdős területről beszélünk, egy vad kifut az útra, esélye sincsen időben megállni, 60 km/h sebességnél viszont tud időben reagálni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a korlátozó táblákat mindenki betartsa, és csak annyival közlekedjenek, amennyit az adott tábla megenged az adott útszakaszon.
2: Ugye ezt beszéltük itt az interjú előtt, hogy ez az úgynevezett remeteség, ez az a helyszín, és azt gondolnák, hogy itt hétvégi házak vannak, hát nem, mert nagyon sok, akár albérletnek kiadott ház is van itt, tehát, hogy itt életvitelszerűen laknak, tehát fontos kihangsúlyozni, hogy lehet, hogy ez régen úgy volt, hogy itt hétvégi házak voltak, de itt sok család él kimondottan, tehát, hogy minden nap közlekedik arra.
3: Igen, ez így van, de még hogyha úgy is lenne, hogy csak hétvégi házak vannak, és nem hétfőtől vasárnapig van ott nagyobb forgalom, vagy gyalogos kerékpáros forgalom, akkor is ezeknek a szabályoknak a betartása a kötelező. Gyalogosokkal, kerékpárosokkal is lehet ezen az útszakaszon találkozni. A vadveszély is egy létező jelenség, tehát mindenképpen indokolt a 60-as tábla, és mindenkitől azt kérjük, hogy tartsa is be ennek a korlátozó táblának a rendelkezését.
2: Azért is jó szerintem, hogy erre felhívjuk a figyelmet, mert érkezik a szeptember-október, amikor azért a látási viszonyok megváltoznak, és valóban egy ilyen erdős területen azért még nehezebb ott közlekedni, úgyhogy ha főleg, hogyha valaki túllépi ugye a sebességet, ezt mindig elmondjuk, hogy nem feltétlenül azért kell

0: is alátámasztja, és természetesen sokan fogják fel ezt úgy, hogy a gyorshajtást nem is kéne ellenőrizni, hiszen most egy 10-el, 20-al, 30-al, hogyha gyorsabban megyünk, akkor kinek árthatunk. Ismét azt tudom mondani, hogy nem véletlenül vannak a sebességkorlátozó táblák kitéve, nem megfelelő az a hozzáállás, hogy nekem mindent lehet, és én most éppen késésben vagyok, úgyhogy egy kicsit odalépek, mert lehet, hogy egy 20-30 km/órás sebesség túllépésnél már a reakció idő hiába van meg, nem tudunk időben reagálni, a féktáv már annyival hosszabb, mint amennyivel túllépjük a sebességet, és minden váratlan helyzet a pillanat tört része alatt következik be, tehát hogyha egy vad elénk ugrik az erdőből, ha egy gyerek a rollerével egy mellékútról elénk kanyarodik, vagy egy labda után elővigyázatlanul az úttestre lép, ezek mind-mind olyan váratlan helyzetek, amelyekre ha gyorsan megyünk, a megengedetnél gyorsabban, nem biztos, hogy időben tudunk reagálni.
1: Így van. A másik fontos témánk, hogy ugye a rendőrség a Vértesedő ZRT-vel együtt működik az illegális fakitermelés és mindenféle ilyen dolgokkal kapcsolatban. Erről mit kell tudni erről az együttműködésről? Miért született meg, miért van erre szükség?
0: Nem új keletű ez az együttműködés. Régóta együttműködünk a Vértesedő ZRT-vel. Ez az együttműködés azért jött létre, hogy az ő területükön történt jogsértéseket megelőzzük, illetve ha bekövetkeznek, akkor fel tudjunk ellene lépni. Ezek a jogsértések jellemzően a falopások, illegális fakitermelés, de most, amire kifejezetten ezt a legutóbbi akciót szerveztük, az a behajtási tilalomnak a megszegése volt, ugyanis tapasztalták a szakemberek, hogy nem minden esetben visszatartó erejű egy tábla kihelyezése vagy egy sorompó kihelyezése, ennek ellenére gépjárművel, motorral behajtanak olyan területre, ahová nem lenne szabad. És az ellenőrzés során is találkoztak a munkatársaim olyanokkal, akik engedély nélkül a behajtási tilalom ellenére behajtottak a tiltott területre, velük szemben fel is léptek, de úgy gondolom, hogy itt a prevenció, ami nagyon fontos, természetesen, hogyha jogsértést tapasztalnak a munkatársaim, akkor intézkednek, de már önmagában a jelenlétükkel felhívják a figyelmet az erdőben a szabályoknak a betartására, annak a fontosságára, és hogyha jogsértést tapasztalnak, akkor pedig intézkednek. Azért is fontos ez az együttműködés, mert a Vértesedő ZRT szakembereinek a helyismerete az nagyban segít minket abban, hogy hova is célszerű ezeket az ellenőrzéseket, milyen időszakban érdemes végrehajtani, tehát így együttműködve még hatékonyabban tudunk fellépni a jogsértések ellen.
1: Gondolom itt is azért számít a rendőrség meg a Vértesedő ZRT is a lakosságra, hogyha valamilyen illegális tevékenységet esetleg észlelnek. Úgy, mint ahogy beszéltük az előző témával kapcsolatban, hogy lakossági jelzés miatt volt ez az ellenőrzés a fekete úton.
0: Természetesen akár a Vértesedő felé, akár a rendőrség felé, hogyha jelzéssel élnek, ezeket minden esetben kivizsgáljuk és reagálunk rájuk.
1: Köszönjük szépen a hasznos információkat ismét.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: a hét sporteseménye.
1: A megyei futball jelenéről és jövőjéről beszélgettünk Réd Ládámmal együtt, Kéner Lászlóval, a Magyar Labdarúgó Szövetség területi igazgatójával, aki elmondta, a megyei bajnokságokban állandónak mondható a csapatok létszáma.
2: Ja, van, ahol megszűnnek, de van, ahol újraindul, mondjuk itt a Tokodaltáról szűnt meg, viszont Tárkány újraindult, úgyhogy a felnőtt csapat létszám is stagnált. Ami kicsit csalóka, hogy a utánpótlás csapatszám az már a vármegyei bajnokságban csökken, de ez csalóka, mert pozitívum viszont, hogy nagyon sok egyesület most már felnevez regionális bajnokságba. Gondolok itt a Bábolna, a Kecskéd, egy-egy korosztályal, ami ügyesebb korosztály nekik, azok a felneveznek regionális, és ilyen szempontból nem csökkentünk, csak magasabb osztályba neveznek ezek az egyesületek, vagy mondhatom Ácsot is, nyilván a nagyvárosoknál az alap itt azért Komárom, Dorog, Tatabánya, Esztergom nyilván magasabb szintet képvisel, de örömteli, hogy tényleg a kisebbek is próbálkoznak.
1: Ha már külön kiemelted itt ugye a Dorogot, a Tatabányát, utánpótlásban ez a bizonyos piramis elv, amit mi itt már azért pedzegettünk, tehát hogy ugye vannak a kis klubok, a körzetközpontok, a tehetségközpontok, ez itt helyben mennyire eredményesen működik szerinted ez a fajta struktúra?
2: Én azt gondolom, hogy eredményesen, és főleg, hogyha két egyesületet említetted, ez a kettő a legerősebb a Komárom-Esztergom vármegyébe, ott van a legjobb utánpótlás műhely mindkét egyesületnél, de ugyanúgy a Komárom, a Tata is körzetközpontként működik, úgyhogy én azt gondolom, hogy helyt állnak országos viszonylatban.
1: Na, akkor jöjjön a játékvezetés.
3: Ti ezt majd lebírkozzátok egymás között, hogy mennyire jók vagy mennyire rosszak a játékvezetők. Engem az érdekel nagyon, hogy kiből lesz jó játékvezető? Egy ex-focistából, vagy valakiből, aki szereti a focit, de nem kezdte el időben, és ezért nem ért hozzá? Vagy valakiből, aki tök független, de sportoló, tehát megvan hozzá a teljesítményet? Tehát ki a jó játékvezető?
2: Ez nagyon változó egyébként, mert ha megnézzük, mondjuk a Kassai Viktor se volt mondjuk élvonalbeli labdarúgó, és mégis a csúcsra ért nemzetközi téren is játékvezetésbe, de ugyanúgy mondhatom az edzőket is, hogy nem minden edző volt NB1-es, vagy első osztályú labdarúgó, vagy válogatott, és mégis sikeres, úgyhogy tényleg nagyon változó ez. Nyilván minél korábban elkezd egy játékvezető, annál nagyobb az esélye arra, hogy magasabb szintre jusson, hiszen előtte van a pályafutás. Már 14 éves kortól egyébként elkezdenek nálunk működni játékvezetők. Nyilván ennek van előnye is, meg hátránya is.
3: Mert... Csak már meghallgattam köztetek egy ilyen kis perpatvart, hogy melyik játékvezető jó, melyik nem, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy kellenének jó játékvezetők.
1: Jó játékvezető, nem egy jó játékvezetők kellenének eleve, tehát hogy ez másik,
3: tehát, olyan, hogy honnan merítsünk.
1: Olyan téma, ami azt gondolom, hogy mindig visszatérő, és ezt azért már hosszú évek óta bátran kimondjátok, hogy nincs elég labdarúgó játékvezető. Nem csak itt helyben, hanem hát gyakorlatilag országos szinten sem.
2: Így van, de visszatérve megvédve a játékvezetőinket, egyébként vannak nagyon jó játékvezetőink, és most elmondhatjuk, hogy magasabb szinte is jutottak, többen kerültek fel az NB3-as keretbe az idén is, úgyhogy bíztatom a többieket is, hogy érjenek föl hozzájuk. Valóban kevés a játékvezetőnk, hát ilyen 65-70 között mozog a játékvezetői létszámunk. Normál esetben egy 110 körülnek kellene lennie, hogy minden igényt kielégítsünk, hogy minden mérkőzésre tudjunk játékvezetőket küldeni az első osztálytól a harmadosztályig, és hát ugye nagyon ki vannak így zsigerelve nyilván, mert van, hogy egy nap utánpótlás meccseket is beleértve van, aki 2-3 mérkőzés is vezet egy hétvégén, ami azért hát nem csak fizikálisan, hanem fejben is elfárad az ember.
1: Igen, és itt azért arra mindenképpen legyünk büszkék, hogy amit itt te is mondtál, Laci, hogy azért az elmúlt napokban, hetekben azért többen is debütáltak, ugye volt, aki az NB1-ben Drabon Barnabás rémlik nekem, aki ugye talán Varosként, igen, ugye ott volt, Lin Kevin, Kejtlin Tamás, tehát azért többen vannak itt a megyei játékvezető, vagy a megyéből indult játékvezetők, akik azért most már eljutottak az NB2-ig,
3: NB1-ig. Csak brutális mennyiségű mérkőzés van, tehát hogyha ezeket egy végig gondolom, hogy hány meccs van előttünk, akkor 60 az kevés. A játékvezetőben.
2: És egy hétvégén van nálunk egyébként egy 85-90 mérkőzés.
3: Tehát, nem akarsz játékvezető lenni, Roland?
1: Nézzél rám. Azért tudni kell végigfutni.
3: Jó, most de már futsz is, nem?
1: De egyébként lehet, hogy ha ma lennék mondjuk fiatal, mondjuk 10 éves, mert egyébként az meg egy tök jó zseppénzkereseti lehetőség.
3: Ezt akartam mondani, ez azért nem egy rossz lehetőség. Kint vagy, haverokkal vagy,
1: Igen, hát kell hozzá egy erős lélek jelenlét, ezt azért mindig a Viktor is elmondta.
3: Hát
1: hogy...
3: meg ne autóval menj, mert ki tudja, milyenek a szurkolók.
1: Hogy bírni kell azért ezt lelkileg, és ugye meg volt egy nagy visszavonulótok is ilyen téren, azért a Szalai Balázs talán így ki lehet külön emelni, mert ugye az elmúlt években talán ő volt a legeredményesebb megyei, Komárom-Esztergom vármegyei játékvezető, aki most visszavonul, de úgy tudom, hogy azért marad még a futball kötelékében.
2: Ha bízunk benne, hogy besegít a vármegyei játékvezetésbe.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei

0: Ez volt a köztéradása 2026. szeptember 20-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető Ilyes Soland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon. Küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel.

0: zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel íj és Rolanddal,

0: FM. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Fontos, hogy edzés előtt mindenképpen egyenek a gyerekek. 50 éves az ELTE tatai geológus kert. A Tatabánya 24-24-es döntetlent játszott a Győri Eto University HT vendégeként. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 20-án vasárnap. Az iskola kezdéssel egy időben a gyerekek visszatértek a mindennapos testneveléshez és a különböző edzésekhez is. Barnán és Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus rádiónknak arról beszélt, fontos, hogy edzés előtt mindenképpen egyenek a gyerekek.
2: Egyrészt az is fontos, hogy ne teljen el sok-sok óra az adott edzés előtt, és az is fontos, hogy ne rögtön edzés előtt étkezzen. Tehát az edzés előtti étkezésnek az lenne a lényege, hogy a gyermeknek azt tudja biztosítani, hogy ő tud teljesíteni egyrészt azon az edzésen, másrészt jól is érzi magát, tehát hogy jó a komfort érzete, és ugye ami még itt a gyerekeknél még bejön pluszba, hogy ők egy fejlődő szervezet, tehát ugyanakkor még arra is kell figyelnünk, hogy a fejlődéshez még ennél több mindenre van szükségük. Arra érdemes figyelnünk, hogy az edzés előtt valami gyorsan felszívódó szénhidrátot mindenképpen szerepeljen az étkezésében, ha nem is gyorsan, inkább azt mondanám, hogy közepes mértékben felszívódott, tehát mondjuk itt sem az a megoldás, hogy valami egyszerű cukrokat adunk, de az sem elvárás, hogy most erőltessük rá a teljes kérlésű kenyeret, mert hogyha valaminek nagyon magas a rosttartalma, akkor ugye lassabban fogjuk megemészteni, ugyanez igaz a zsíradékokra is, tehát hogyha valaminek magas a zsíradék tartalma, azt lassan fogjuk emészteni. Tehát most mondok egy kisarkított példát, mondjuk egy rántott hús, sült burgonya nem feltétlenül jó választás ebből a szempontból, de mondjuk egy korpás kiflé sajttal, mondjuk egy paradicsommal az még belefér, minél közelebb vagyunk az edzéshez, ott mondjuk akkor lehet, hogy elegendő már mondjuk egy banán. Arra mindenképpen tényleg figyeljünk még előtte, hogy igyon elegendő folyadékot.
1: Az ELTE tatai geológus kert idén ünnepli megnyitásának 50. évfordulóját. Ennek tiszteletére szervezte kétnapos rendezvényt szakmai programmal és családi nappal szeptember 11-én és 12-én. A tatai geológus kertet 1976-ban nyitották meg a nagy közönség számára Európában példanélküli geológiai és botanikai látványosságai miatt. 1991-től a terület szabadtéri geológiai múzeumként is működik, ahol megtalálhatóak hazánk leggyakoribb hegyépítő kőzetei. Az egyedülálló természeti, valamint kultúrtörténeti érdekességekkel, látványosságokkal bíró terület 1994-ben került az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem kezelésébe. A jubileumi évforduló kapcsán szeptember 11-én délelőtt szakmai konferenciát rendeztek a Tatai Vár lovaktermében. A geológus kert fontos szerepet tölt be a tudományos ismeretterjesztésben, valamint a geológus, térképész, geofizikus, meteorológus, geográf, környezetvédelmi szakember képzésben. Természeti adottságai révén oktatási tevékenysége elsősorban a gyakorlati képzésre irányul. Tanulmányutak és terepgyakorlatok során a földtani botanikai anyagismeret elsajátítására kiváló lehetőséget nyújt. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem 2014-ben 54 millió forintot nyert a geológus kert területén lévő védelem alatt álló földtani alapszelvények rekonstrukciójára egy pályázatnak köszönhetően. A nyertes pályázat nyomán ismét láthatóvá, jól bemutathatóvá váltak a 3 hektáros terület kiemelt földtani értékei, 100 millió év kőbevésett története. Az 50. évforduló alkalmából szervezett szakmai konferencián Mihály József polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Tata városa a Jóisten kegyelméből számtalan csodával rendelkezik, ilyen például a fényes forrásvidék, az Angolkert vagy a Kálvária domb, és valóban kötelesek vagyunk ezekre az értékekre úgy vigyázni, hogy azok a jövő generációk életének is részei lehessenek. A városvezető köszönetet mondott mindazoknak, akik a mögöttünk álló évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a Tatai Geológus Kert működéséhez, valamint Tata természeti értékeinek feltárásához, megőrzéséhez és megismertetéséhez, számolt be Tata városa honlapján. A pénzügyőrök 5 kutyakölyköt találtak a rakomány alá rejtve egy moldovai furgonban Komárom-Esztergom vármegyében. A járművet a Szlovákiát és Magyarországot összekötő Monostori hídon ellenőrizték, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A sofőr azt állította, hogy a kutyákat egy Belgiumban élő barátja kérésére szállítja, tették hozzá. A pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát. A szakember megállapította, hogy az állatoknak nem volt érvényes útlevelük, mikrocsipjük, veszettség elleni oltásuk, továbbá túl fiatalok a hosszú úthoz, ezért megtiltotta a szállításukat. A sofőr megsértette az állatvédelmi törvényt, és nem vette figyelembe a kettelésből tartott állatok tartására, forgalmazására és szállítására vonatkozó szabályokat sem, írták. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága szeptember 21-e és október 2-a között a hentes üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugdíj és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Szeptember 21-én szellemes történetekkel, irodalommal és közös énekléssel várja az érdeklődőket a Heidrich József Városi Könyvtár Esztergomban. Sinkó Gyula zenés irodalmi estjén ezúttal az Átveréseké lesz a főszerep, Örkény István, Királyhegyi Pál és Berda József történetein keresztül. Az estre mindenkit szeretettel várnak, aki kedveli a humoros, szellemes történeteket és szívesen énekelne együtt Sinkó Gyulával. A program 17 órakor kezdődik. És végezetül sport. A Tatabánya 24-24-es döntetlent játszott a Győri Eto University HT vendégeként a férfi kézilabda NB1 pénteki játéknapján. A Tatabánya vasárnap egy góllal megnyerte a Szeged elleni rangadót. A pénteki meccs első félidejében azonban 13 lövést rontott és 2 gólos hátrányban volt. Már fél perc sem volt hátra, amikor döntetlen állásnál Smetán Máté lövését Andó Arián kivédte, majd egy időkérés után az utolsó támadásukat kínai figurával és góllal zárták a vendégek. Daniel Mosindi látványos találatára is volt azonban válaszuk a győrieknek, ugyanis a gyors középkezdés után Bognár Alex távolról a hálóba bombázott, ezzel egy pontot megmentettek csapatának. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 20-án vasárnap. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

0: felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A kocsiban ülve,
0: vagy már otthon pihenve is,
1: lehet koncert!
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Dellel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Freedom fights and make you

Csítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session! Az óra rezidense.

Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lounge Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lounge műsora.

Lodz, sincsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lunch Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

that's all.

0: varázslat mára véget ért. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

0: Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: si nazuc, telefonul meu, da, bom.
1: Fogyad idő, dejjön vissza felé számolok, így olyan, mintha megállítanám.
2: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
3: Hangolódj nálunk a bulira!

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este.